Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, lépj

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

megint csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Csak annyit mondjak, hogy Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: nélküled.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. A műsorvezető...

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Neked mire van igazán ahhoz szükséged, hogy egészséges legyen?
2: Szerintem a legmeghatározóbb szerepe az alvásnak van az egészség megőrzésében.
3: Galambos Dorina, énekesnő, dalszerző, szövegíró.
2: Úgyhogy én nagyon hiszek abban, hogy tényleg kell aludni.
3: Janicsák István, szerző, előadó művész.
4: Én azt tapasztaltam életemben, hogy egy darabig lehet egymásra pakolni a fáradtságot, a melót, mit tudom én, de egy idő után, ahogy korosodsz, ki kell pihenni. Tehát ha elfáradtál, azt akkor kell kipihenni. Nem lehet majd jövő héten pihenek, majd elmegyünk nyaralni két hónap múlva, mert addigra már lemész, akkor már véged van. Nagyon fáradt leszel. És akkor ha puff, aludj egyet, vagy puff, most 10 órán keresztül ne szóljanak hozzám, és én pihenek, és tévét nézek, és foci meccset akarok nézni, és mit tudom én, és akkor azt működtetni kell. Így működik az ember szerintem jól. Így működik úgy az ember, hogy oda tud másokra figyelni, mert ha hullafáradt vagy, akkor nem érdekelnek mások, örülsz, hogy a saját problémádon megküzdesz.
3: Kozsó, producer, zeneszerző, festőművész.
5: Rosszul viselkedek sokszor saját magammal szemben.
1: Pontosan azért, hogy rosszul viselkedek saját magammal szemben.
5: De azért, mert oda kéne figyelni magamra, hogy fussak, mondjuk még nem vagyok futós ember, hiába álmok futók vagyok a történetben, tehát nem időm nincsen soha, olyan rengeteg dolgot kell megoldanom.
1: Lenne, hogy... légy őszinte, szerintem magad a idő biztos lenne, tehát nagyon lehet, hogyha lenne egy fickó mondjuk én, aki megbeszélnénk, hogy nem tudom, minden hónapban mondjuk egyszer oda megyek, és szerdán reggel, ha nem jössz ki, akkor is ott fogok állni, és le fogom futni azt az 5 kilométert. Egyszer egy év után szerintem kijönni, már szerencsétlen Szabolcs egy éve itt fut, minden szerdán eljött, és kijönnél
5: nem
1: szerintem
5: egyszer csak.
3: Sárközi Anita, énekesnő.
6: Én nagyon sokáig, egy héten 3-szor jártam futni terembe, meg edzeni, és már olyan, hát amihez képest olyan 50 perceket futottam mindig, és már olyan 6-7 kilométereket lefutottam. És ez kiviszi az összes mérget a testedből, az izzadsággal, meg onnan is, mert nem tudsz másra gondolni, csak a következő 20 percet túléld, ami még van a...
1: De az is kreatív állapot, és a futás is, nem? Talán szokott közben mindenféle jó gondolat eszed?
6: Én nagyon sokat, igen, igen, igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Galambos Dorina, énekesnő, dalszerző, szövegíró.
2: Tavaly eléggé rám járt a rúd, mert kiderült, hogy endometriózisom van, és meg is kellett műteni, és akkor arra műtétre is kellett várni. Előtte még lenyomtunk egy külföldi turnét, úgyhogy mire oda kerültem a műtőasztalra, kb. Már így szétrobbant bennem az a dolog, ami növekedett. Mindegy, megmentették az életem, de azért ez az endometriózis betegség, ez például nagyon jól felnyitotta a szemem, hogy miket egyek, és miket ne egyek. Követek különböző oldalakat, vagy az Instagramon lányokat, akiknek a tornás dolgait is követem, és akkor csomó mindent látok tőlük, ilyen egészséges kajákat, reggeliket, meg miket csinálnak, úgyhogy azokat én is kipróbálom. Szóval ez így jó, így könnyebb tartani azt, hogy egészséges legyen az ember.
3: Mert tényleg, akkor most tulajdonképpen akarsz-e teljesen egészséges lenni? Nyilván az ember azt mondja, igen, el is tudod magadról képzelni, hogy az leszel mindig? Tehát most tavaly volt egy ilyen kis gubanc, oké, de egyébként magadat úgy látod, hogy igen, te egy olyan nő vagy, aki tulajdonképpen mindig egészséges. Úgy látod magad?
2: Szerintem nagyon sokat számít, hogy fejben, igen, hogy hogyan gondolja el az ember.
1: Sárközi Anita, énekesnő.
4: Én azt gondolom, hogy a testi és a lelki egészség az kéz a kézben jár. Nyilván vannak tehát hogy megtörténik az emberrel, ha akarja, ha nem, hogy valami problémája lesz, valami baj történik a szervezetében, de szerintem nagyon fontos, hogy mit gondol erről fejben. Hogy azt akarja, hogy belesüppedek, vagy pedig azt gondolja, hogy oké, ez így van, utána megyek, de nem hagyom, hogy levigyen.
3: Na így mondod, utána mész, mert az is egy verzió, hogy akkor tapasztalok valamit, utána megyek, vagy pedig tapasztalok valamit, és a figyelmemet mondjuk ráteszem mondjuk egy dalra. Hogy tapasztalok valami fájást, de mondjuk elkezdek dalolni, hogy halleluja.
4: Hát igen, a dal az, illetve az maga az éneklés az egyébként csodákra képes, azt kell, hogy mondjam.
3: Rezgés, de hogyha az egész szervezetedet átrendezi, nem?
4: Át, hát magától attól, hogy a folyamatos lélegzetvétellel végigmegy a testeden, tehát hogy levegőt veszel, és egy kicsit másra gondolsz, másra figyelsz oda, az már jó hatással van egyébként.
3: Egész más lesz az egész tested.
4: Volt olyan, hogy a színpad előtt egy kerekes székben ülő fiatalember ült. Igazából nem nagyon tudott mozogni se, beszélni se. És hogy a zenének milyen ereje van, hogy amikor elkezdtem énekelni, fölállta a kerekes székből. És én csak így néztem, és gondolom, énekeltem, és közben majdnem potyogtak a könnyeim. Fölállt a kerekes székből, és nyilván nem úgy énekelt, mint egy épp ember, de énekelt, és felállt, és táncolt a maga módján. Szóval az éneklés, azt gondolom, és lehet, hogy ez is amit én nagyon szeretek ebben, hogy, és ez még mindig csak a mentális egészség, mert hogyha az embernek testi problémája van, az nehezebb egyébként megjavítani, meggyógyítani, de hogy mindenféleképp
3: viselni tulajdonképpen.
4: Igen, viselni. Így van, igen.
3: Néha csak viselni igen. kell. Még a bibliai példa is van igen. olyan, hogy tövis adatot állnak, igen. ha jól mondom.
4: Viselni kell.
3: És ő viselte.
4: Így van, viselni kell. Bármi történik,
3: kérte
4: így van, nagyon jó.
3: Kérte is, hogy igen. lehessen, hogy ez ne legyen, de maradt az a tövis.
4: Igen.
3: És viselni kell.
4: Így van, így van. És ez a szép szerintem, hogy az ember viselni tudja a legnagyobb problémáit is.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozsó, producer, zeneszerző, festőművész.
2: Tehát amikor van, amikor ugye egy festményt készítek, akkor vannak, hogy napok, hetek, hónapok is lehet, de 24 órában 40, hogy a koncerten túl megérkezem hajnal 4-kor, de nem azzal kezdem, hogy akkor kész és alszok egyet, hanem annyira pörgött az agyom, hogy mert az ecsetemet meg kell fognom, hogy folytatódik, mert közben gondolkodtam, amikor ültem a kocsiba, szólt a zene, vagy éppen már hortyogtak a csajok, a táncosok, tudod, a koncertek után, szóval annyira jól érzem magam, annyira brutál szinten, hogy egyszer nem győzöm elmondani, tényleg, hogy...
3: Hát most csak azon gondolkozom, mert lehet, hogy ez pont így jó, és ezen soha nem is kellene változtatni, persze, mert lehet, hogy ez a te tempód, és pontosan akkor lehet, hogy pont emiatt élsz,
2: pontosan így van.
3: 119 éves korodban már majd azt mondod, hogy egy kicsit vigyázol, hogy mozdulsz, hogy nehogy meghúzódjon valamit, de még akkor is meg lesz ugyanez a tempó. Vagy pedig az is lehet, hogyha megtanulod saját magad még jobban használni, hogy a tested, de hogyha mondjuk megpihented.
2: Ez is igazad van, igen.
3: Akkor meg lehet, hogy azt veszed észre, hogy másnap viszont olyan erőd van, hogy egyszerűen ki se fogy. Nem tudom.
2: Nem, lehet egyébként igazad van, mert most is beszéltem a Hudák professzorral, kicsináltam igaz agyomat.
3: Mit mondott?
2: Hogy ne egyek olyan mennyiségű sütit. Én süti függő vagyok. Tehát az emofutók...
3: Akkor már most fogalmazunk.
2: Én zserbó és flódni.
3: Akkor lehet, hogy ez véget ért, mert
2: hát
3: most
2: ez az...
3: akkor az zserbó, ezt mondod?
2: Zserbó és flódni.
3: Mézes zserbó.
2: És flódni.
3: Ó, csokoládé mázzal a tetején.
2: Minden tömény verzióban. Igazi nagymama verzió, anyoka verziót, amit el tudsz képzelni, tehát ez csak így. És ezt kéne végre fölfogom, hogy akkor cukormentesen, tudom, mint elmond.
3: Hát ez egy pici azért lehet benne, de mondjuk nem ötöt, csak mondjuk kettőt.
2: És abból odod van felét valakinek, így van. Ha? Ezt kéne megtanulnom.
3: Na, kettő, elég.
2: Na, ebben partner vagyok.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Janicsák István, szerző, előadó művész.
2: A táplálkozásról még annyit, hogyha te 30x éven keresztül egy asszonykórussal dolgoznál, feltenném neked a kérdést, hogy visszautasítanád-e azokat a kajákat, amiket ők hoznak neked?
3: Hát de tudod, mit mondan az asszonykórus nekem? Tudjuk, Szabolcs, maga nem
2: kér. Nem mondana ilyet. Nehogy is. Hogy néz ki Szabolcs? Le van soványodva.
3: Tudjuk beteg? Szabolcs nem.
2: Beteg már? Hoztunk egy kis töltött káposztát. Jó, de nem kérek. De hoztunk, nagyon finom. És akkor hazavinnéd az asszonynak, vagy a kutyának, de előbb-utóbb belekost. Én meg paraszt nagypapák, nagymama, onnan származom, úgy nőttem fel, azt tettem, nagy zsíros kenyereket, meg mit tudom én mi. Nagyon nehéz átállni egy asszonykorus mellett.
3: Kell. Hát én is szeretem a zsírt, meg zsíros mindenféle dolgokat, de hát... Azt mondja az asszonykórus nekem, azt mondaná szerintem, hogy tudjuk Szabolcsnak, nem eszik annyit, tudjuk, de legalább ezt egy kicsit kóstolja, meg is kóstolom, meg is eszem jó sok káposztát.
2: Főznének neked réparetek magyarót, képesek
3: rá. Nem kérem, én a töltött káposztát kérném, én is.
2: Tudnak reform, ennyit. Ők is már reform, tehát, hogy átmentek már ők is azért, nem a régi, nem olyan zsíros, olaja.
3: Jól is vannak, ugye, hogy jól vannak? Mert nem esznek egyfolytában például. Csak bizonyos időközönként esznek. Gondolom, hát, nem
2: tudom. Igen, ott megvan a főétkezés, a nem főétkezés.
3: Alszanak éjszaka, rendesen. Mozognak is biztos. Jár a kezük, lábuk, dolgoznak.
2: Nem tudok ilyen híreket mondani róluk, nem igazándiból magánéletüknél nem vagyok jelen.
3: Hát az lehet, de majdnem azt mondtam, hogy hány évesek, szóval...
2: Igen.
3: Hogy évesek.
2: Úgy, ahogy mondod, hány évesek.
3: Na, ugye? És jól van.
2: Hát minimum hány évesek.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Te mitől vagy jól? Jól vagy?
2: Ja?
1: Jól vagy?
2: Én jól vagyok, köszönöm szépen.
1: Meg úgy,
2: köszönöm.
1: Ha visszanézel, mindig, tulajdonképpen mindig jól voltál.
2: Volt egy időszak, amikor nem igazán.
1: Lélekben,
2: sem. igen.
3: Sárközi Anita, énekesnő.
2: A második nagy lemez után sokáig nem értettem, hogy miért nem történik ezzel. Tehát az éneklésem egy kicsit úgy megbicsaklott, tehát a pályafutásom.
1: Meg akkor és lelkileg is?
2: Igen, hogy
1: ne.
2: Azt nem mondom, hogy depressziós voltam, de hogy nem tudtam, hogy merre, hova szaladjak, merre induljak. És aztán rájöttem, nagyon érdekes, hogy, és ezt a mai napig tartom, és a mai napig mindig ez van, bármi történik. Nem létezik olyan, hogy valami miatt, mondjuk az éneklés miatt belehalljak abba, hogy nem tudom azt csinálni. Nem lehet.
1: Hát, hogy belehalni nem lehet.
2: Nem. Uh-huh. Tovább kell lépni. És akkor majd történik. És így is volt egyébként, mert amikor nem sikerült a második nagy lemez, akkor egy kicsit magamba fordultam, és aztán rájöttem, hogy nem, elkezdtem aerobikozni újra, elkezdtem futni, elkezdtem társaságba járni, és egyszer csak megérkezett a következő felkérés.
1: Ez milyen jó, ez tulajdonképpen egy kicsit olyan, mint hogyha az ember felvesz egy tartást, mondjuk, akkor egy kicsit úgy lesz, nem?
2: Igen, így van.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: sincs vissza út. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mi lenne, ha nem pörögnél? Lehet, hogy elveszítenéd tényleg a saját tempódat, és akkor mi lenne? Mi lenne?
2: Nem tudom, nem gondoltam erre soha, mert még az aluljárókat csináltam annak idején.
3: Kozsó. Producer, zeneszerző, festőművész.
2: 90-ben kezdtük el, és 92-ben kezdtük az egész karriernek lemezzel együtt. Alhajárók voltak, tudod? Ez a típus történet.
1: Valaha ilyen igazi volt? Tehát, hogy ébren, illetve hogy álmodból felébredtél, volt, történt már veled ilyen? Hogy
2: nem, erre még sosem gondoltam. Az mit felébred?
1: Csinál? Hát lehet, hogy te is az vagy, csak nem tudsz róla, hogy alszik, kicsit járkál közben, visszafekszik, alszik tovább. Én saját magamnál én egyetlen egyszer az életemben tapasztaltam ilyet. Alvajárás még nagyon visszafekszik, alszik tovább. Én saját magam

0: Okay. Többet fogok egy kicsikét biciklizni.
1: De mennyi?
0: Félreteszek egy kicsit, hát egy-két órát.
1: Naponta?
0: Hát persze, persze. Nem, én szeretek biciklizni.
1: De betettem
0: már a hangfalakat, betettem most már a motorom a biciklibe. Tehát nem csak motorba, a biciklibe. Nem, a biciklibe.
1: Biciklibe is? Én is tettem régen. Biciklire is hangszóró.
0: Most is. Te is ilyen abnormális vagy?
1: Hát, királyság. Nem ír oda a kezem, de... Én ugyanezt csináltam, sőt a motorra is ezt csináltam, amikor
0: hát nem.
1: Ott is szólt mindig.
0: De Harley Davidson, ennek azért nekem vannak hangfalak, nekem kell. Mondom, az a lényeg, hogy az élet nagyon rövid. Mindenki jól érezze magát,
1: de vigyázz,
0: baromi jól érezze magát.
1: Mert valóra válik, azt mondod, az élet nagyon rövid. Az élet nagyon hosszú.
0: Hosszú?
1: Hát hosszú, hát 117
0: hát, évig. Sőt, többre is gondolok.
1: Na, azért mondom.
0: Hát az édesapuzikám még csak 84, úgyhogy ezen már most gondolkodom, hogy ez még egy 40-et nyomjon kemény.
1: Na, de akkor mit tudunk hozzátenni még tényleg, hogy hosszú legyen az életünk? Azt mondod, megnyugtatás, az fog menni neked, hogy nyugodt legyen.
0: Igen, stressz, mivel van mellettem, mert valaki, aki ott van néhány éve már velem van a kedvesem. Ezért annyi mindent töltése van bennem, hogy én nekem ezt el kell fogadnom.
2: Janicsák István.
3: Én azt gondolom, hogy ez a világ egy nagy összetett puding, és ebbe úszni nem olyan egyszerű úszni.
1: Így hát együk meg.
3: Igen, hogy közben néha bele kell sodorni egy kicsit a számba.
1: Mivel te szárnyalsz, mint egy szabad szárnyaló lélek, a tested tulajdonképpen úgy is megy veled.
0: Hát ez.
1: Tehát ennyi az egész.
0: Kicsit többet hogy... kell dolgozni majd.
1: Hát az le.
0: Magasom a tett, hogy ezt csak írni.
3: Nagyon jó tendenciák vannak a világban, és az, hogyha 10 évenként 1 milliárddal, 2 milliárddal többen leszünk, jobb is, ha mindenki fogyni kezd, mert akkor jobban elférünk, kevesebb helyet foglalnak el, de én azt gondolom, hogy ezeknek a nagy része is divat, és azt gondolom, hogy hát élve nem marad senki, úgy tűnik nekem.
4: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A most következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. A műsorvezető...

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja. Nyár közepén részlegesen megnyílik a Biodóm Budapesten. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja

0: országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre, hanem szigorúan szakmai alapon folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol az egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölte az intézmény az MTI-vel. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Szlovákiában leállították egy nagy katonai kórház építését a kivitelezés rossz minősége miatt. A tartó szerkezet ellenőrzése során minőségi problémákra bukkantak. A védelmi miniszter szerint ezek a megállapítások oda vezettek, hogy le kellett állítani az építkezést, amelyet most további szakértői vizsgálatok elvégzése követ. Ez utóbbiak arra kiderítésére irányulnak, hogy az építkezés problémás részeit ki lehet-e javítani, vagy kénytelenek lesznek az egész eddig felépült részt lebontani és újra felépíteni. A keletkezett kár mértékének megállapítását a tárcavezető a szakértői vizsgálatok elvégzése utáni időszakra teszi. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indulj!

0: Válasz mindenre, egy dal szólt, a kör.
1: A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja. Nyár közepén részlegesen megnyílik a Biodóm Budapesten. Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlag koncentrációja a szennyvízben a múlt héten országos szinten, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 17. hetében minden településen stagnálást mértek, emelkedést csak Szegeden tapasztaltak. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt, a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítőanyag koncentrációja országos átlagban stagnál, csak Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon és Nyíregyházán volt kimutatási határ felett. Új független környezetvédelmi hatóságot hoz létre a Tisza párt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter jelölt csütörtökön Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, nagy erőkkel dolgoznak az új élő környezet minisztériuma megalakításán, és első feladatként egy új független országos környezetvédelmi hatóság felállítását határozták meg, amely nem politikai utasításokat hajt majd végre.

0: Végre, hanem szigorúan szakmai alapon, folyamatos és következetes vizsgálatokkal ellenőrzi majd a nagy szennyező ipari gyárakat. Nyár közepén megnyílik a Fővárosi Állat és Növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol az egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, közölte az intézmény az MTI-ben. A tájékoztatás szerint az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Szlovákiában leállították egy nagy katonai kórház építését a kivitelezés rossz minősége miatt. A tartó szerkezet ellenőrzése során minőségi problémákra bukkantak. A védelmi miniszter szerint ezek a megállapítások oda vezettek, hogy le kellett állítani az építkezést, amelyet most további szakértői vizsgálatok elvégzése követ. Ez utóbbiak arra kiderítésére irányulnak, hogy az építkezés problémás részeit ki lehet-e javítani, vagy kénytelenek lesznek az egész eddig felépült részt lebontani és újra felépíteni. A keletkezett kár mértékének megállapítását a tárcavezető a szakértői vizsgálatok elvégzése utáni időszakra teszi. Szombaton a nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. Az északkeleti szél a keleti ország részben megélénkül. Hajnalban általában 0-7 fok valószínű, de a fagyzugokban gyenge fagy is lehet. Délután 19-24 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozz meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
5: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most indul!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd,

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Millás Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat. Rekord gyorsasággal pusztulnak a lucfenyők Magyarországon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már 1 millióan benyújtották személyi jövedelemadó bevallásukat a május 20-ai határidő előtt, közölte a NAV. Az adóhivatal idén 5,6 millió bevallási tervezetet készített, amelyek elektronikusan az ESZIA rendszerben érhetők el. Április 23-áig 1,6 millióan nézték meg a tervezetet, és több mint 900 ezeren már véglegesítették. A NAV szerint a legegyszerűbb az online ügyintézés, ahol a bevallás szükség esetén könnyen módosítható vagy kiegészíthető. Aki bizonytalan, az telefonon vagy személyesen is kérhet segítséget a kirendeltségeken. Az adóhivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy az igényben nem vett adókedvezmények a bevallásban utólag is érvényesíthetők. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 márciusában a foglalkoztatottak száma 4.646.000 fő volt Magyarországon. A munkanélküliek száma 219.000 főt tett ki, a munkanélküliségi ráta pedig 4,5%-on alakult. Az év első negyedévében a foglalkoztatottak átlagos száma 4.627.000 volt, ami éves összevetésben csökkenést mutat. A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4.440.000 dolgoztak, miközben a foglalkoztatottak száma 69 ezer, a külföldön dolgozóké 119 ezer fő volt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér megújult weboldalán már elérhető az az interaktív térkép, amellyel valós időben lehet tájékozódni a terminál elrendezéséről. Néhány kattintással megtalálható a beszállókapu, a szolgáltatások pontos helye, az üzletek, éttermek és egyéb létesítmények, mindez még otthonról az indulás előtt. Így a repülőtérre érve azonnal tudja az utas, hogy merre induljon, és nyugodtabban töltheti az indulás előtti időt. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér nem csak a

0: Tájékozódást könnyíti meg, hanem sok kényelmi fejlesztéssel is gondoskodik az utasokról. Rendelkezésre állnak például babamama szobák, ingyenes töltőállomások, kilátó és dohányzó teraszok, környezetbarát ivókutak. Rekord gyorsasággal pusztulnak aludzfenyők Magyarországon, figyelmeztet a debreceni Hunren Atommagkutató Intézet. Az intézmény országos felmérése szerint 2023-ban nőtt meg ugrásszerűen a kiszáradt példányok száma, a regisztrált több mint 4000 fenyőfa csaknem 60%-a már elpusztult. A kutatók szerint a karácsonyfaként is ismert fafaj élettani jelzőműszerként működik. A tömeges száradás azt jelzi, hogy a Kárpát-medence éves középhőmérséklete elérte azt a küszöböt, amelyet a luczfenyő már nem képes elviselni. A fenyők pusztulása nem csupán esztétikai kérdés, hanem a klímamodellek beigazolódását mutatja. A nappali gomoly felhőképződés mellett többnyire napos idő valószínű, csapadék nélkül. A szél a keleti ország részben megélénkül. Délután 19-24 fok várható.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért Szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
5: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.
9: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

és a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is. Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
2: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az ONYA rendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegye bérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek

0: óta probléma. Rendszám híján a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A nagy színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
5: A reklám után
2: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most így.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: következik.
1: Felújítasz? Akkor most figyelj! Brutális akciók a Nordartnál, de korlátozott ideig. A Nordart elektromos fűtés gyors, modern és egyszerű megoldás az otthonodba. Ne maradj le! A részleteket megtalálod a nordart.hu-n. Jó leső meleg, norvég módra. Nordart.hu.
2: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu. Az örök hűség és szerelem gyűrűje. Bloodring.hu. Örökké veled.

0: Szabolcs vagyok, és filmeket készítünk idősekről, családok részére. Ha ti is szeretnétek ilyet, egyeztessünk. szabolcsfilm.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: kult. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Frissen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegye bérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket.

0: Komoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
9: A reklám után
10: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
9: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

is a jelent kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: szívesen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfaji sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószám

0: 0-1-8-5-6-1-3-9-7 kötőjel 2 kötőjel 09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
4: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
5: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
6: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
7: A reklám után
8: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
7: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: Jó ebédhez jó zene dukál. Most indul a delelő, a zenei keverő. Jó étvágyat kívánunk hozzá!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

döntéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

0: szülessen neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegye bérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirótt mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák,

0: részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
4: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozz meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
5: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

0: Sztártitkok. Ez itt a Média Válogatott Sztártitkok mai adása. Nagy Cintia vagyok, szeretettel üdvözlöm a nézőket és hallgatókat. Mai vendégem Böröc Roland, vagy Böröc Roli. Szia, Roli!
1: Szia, és köszöntöm én is a nézőket és hallgatókat. Szia!
0: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és kifakadhatunk a Sztártitkok műsorában. Ugye elég különleges utad van, kis zalamegyei településre indultál, voltál polgármester, elragadott a zenei élet. Kezdjük az elején. Hol nőttél fel?
1: Igen, egy Zala vármegyei kis községben, Kisszigeten nőttem fel, ott születtem, illetve Nován születtem, kisszigeti lakos lettem akkor és utána, és két évre elköltöztem Lovászi községbe, és utána visszajöttem, és azóta úgy gondolom, hogy már így a fiatal korom óta lokál patriótának mondom magam. Ez valóban, mint ahogy felvezetted, képviselő is voltam a községben, és polgármester is voltam 2010-től 14-ig. És hát még annyit engedj meg, most így a Kisszigetet, ha megkérdezted, és a szülőfalomról tényleg szeretek is mesélni, mert akkor már elindult bennem egy ilyen a zene, illetve a falu felé való kötődés, amikor volt egy zalamegyei emberke találta ki azt, hogy volt egy ilyen itthoni dal. És akkor én Kisziget községnek írtam egy dalt, és azzal a dallal bekerültünk egy ilyen országos válogatás után egy ilyen megmérettetésben. Nem emlékszem, már a negyedik, ötödikek lettünk, de úgy szép sikert tudott elérni az akkor 200 fős községnek írt kis egyszerű dal. Úgyhogy már innen így ment a zene és a falu felé való kötődés, csak ezt szerettem volna mondani.
0: És milyen gyerek voltál?
1: Jaj.
0: Ezt kifejtenéd, kérlek.
1: Igen. Most egyszerű dolgon lenne, ha mondanám azt, hogy rossz gyerek voltam, meg nem tudom. Nem emlékszem arra vissza, hogy annyira panaszkodtak volna a szülem, hogy rossz gyerek voltam. A tekintetben szerintem igen, hogy mindig azokat a kötelező munkákat, amiket egy gyermeknek is kiadnak a szülei, hogy gyere fel a hegyre velem, és akkor hord le a venicsét, vagy éppen hordjál be fát, én a helyet mindig gitározni akartam. Meg gitárokat csináltunk az unokatestvéremmel, Antal Péterrel, és akkor, tehát hogy amikor tudod, hogy tiltják, akkor már csak azért is az
0: maradtak, vagy
1: picit ilyen volt, igen. Igen, úgyhogy nem voltam rossz gyereke tekintetben, szerintem így szófogadatlan voltam, de aztán talán meg is lett a gyümölcs ennek, hogy így a zene felé, vagy a hangszer felé való érdeklődésem az ilyen méreteket öltött.
0: És csendesebb típus voltál, vagy mindig a társaság közepe?
1: Nem, én nagyon csendes típusú voltam, és tényleg még ilyen a 17-8-9 éves korom így ilyen nagyon visszahúzódó gyerek voltam, és akkor bekerültem egy Zala-megyébe viszonylag is, sőt most már országos szinten ismert zenekarba, talán mondhatom a Delta zenekarba, és akkor úgy hirtelen egyik napról a másikra, ugye a hétvégén sikeres emberekkel vettem körül magam, mindig sokan voltak a fellépéseken, koncerteken, és akkor azért úgy egy picit az a fajta visszafogottságom, az úgy pár hét alatt sikerült magam mögött tudnom, úgyhogy utána már nem voltam az.
0: Apukád is zenész volt,
1: igen,
0: ha jól tudom. Ez mennyire határozta meg az utadat, a zenei pályádat?
1: Édesapám tavalyi év november 2-án halt meg, és így most ezt így jól is esik elmondanom és elmesélnem, hogy amikor gyerek voltam, talán már ilyen 3-4-5 éves, de valahogy így tagsálom, akkor volt a sarokban, akkoriban egy gitár. Ő ezt saját kezével csinálta azt a gitárt, és az mindig az érdekelt engem. De hát ilyen 4-5 éves gyerekként, amikor nekiálltam pengetni, akkor egészen addig pengettem, amíg a könnyem kijött, mert annyira fájt az ujjam, ugye a húr az bántja egy gyerek új begyet meg főleg. És édesapámnak később megtaláltam a kottáit, pontosabban ilyen, tehát akkordtáblázatait, és akkor vásárolt nekem gitárt, és akkor onnan valóban én azt tudom mondani, hogy az édesapám biztatására, illetve nem nyomására semmiképpen, hanem láttam azt a példát, hogy milyen jó volt, amikor a Shadows dalokat el tudja játszani, illetve nagypapám volt még brácsás Kisszigeten, Belső József, és ők azért úgy észrevették talán azt a hát elkötelezettséget a zene és a hangszer iránt, meg talán azt, hogy ezt a gyereket hiába akarjuk Benicsét oddatni, ez mindenféleképpen azt a rohadt gitárt akarja abbajgatni, és az unokatestvérem Antal Péter, ő is gitáros, és majd később így csináltunk egy zenekart.
0: Köszönöm szépen! Most folytatjuk egy kis zenével, és utána folytatjuk Böröc Rolival.
1: Köszönöm!

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdett el Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdett el hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad! Az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Automatikusan tölti ki az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét a NAV. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a Kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamara Színházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
7: www.hankozidigital.hu.
8: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rákosz Kft. A megbízható

0: Pénzszolgáltató. www.rehoz.hu.
1: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
2: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
3: És most így!

srác. Ó, micsoda muzsika volt ez! A magyar alternatív zene klasszikusai közül hallgattunk meg egyet. Szia! Tóth Léna vagyok. Kezdődik az Up to Date című műsor 2026. április 25-én szombaton. Meghallgattuk a 2 órai híreket, ezt köszönjük szépen, információkat. Reklámon is túl vagyunk, ugye kötelezőket is letudtuk erre az órára. Meg ezt a csodálatos, klasszik magyar alterzenét is meghallgathattuk. Erre a hétre is hoztam nektek híreket. Délután 2-től 4-ig leszünk majd együtt. Popkult, politika, közélet, minden lesz itt ma is. Első óránk végén jön majd a playback, ebben szemlézzük majd a hét érdekesebb új zenei megjelenéseit. És akkor bele is vágunk az első érdekességünkbe. 5 híres cannabis múzeumot hoztam el nektek. Ezekről fogok most egy keveset mesélni, de nem Magyarországról, mert hát nálunk mostanában ez a drogkérdés, ez igencsak erőszakossá vált, hogy úgy mondjuk, de cserébe jön az 5 leghíresebb cannabis múzeum a világ minden tájáról. Olyan múzeumokról fogok most mesélni a világ minden tájáról, amelyek kifejezetten a marihuánára fókuszálnak. Hans Múzeum, Berlin. A német főváros történelmi negyedében található a 300 négyzetméteres múzeum, ahol rengeteget tanulhatnak a látogatók a kannabiszról, mint növényes narkotikum, de Kenderich lette industriális dizájnokat bemutató tárlatuk is van. Ha még jobban szeretnél elmélyedni a megosztó növény világában, vezetett túrán is bejárhatod a múzeumot. Hash Marihuana Hemp Múzeum, Amsterdam. A világ legrégebbi cannabis múzeumát 1987-ben nyitotta meg Amsterdamban Brand Dunkers egyik cannabis vállalkozó barátjával, Ed Rosenthal-val. A nyitás után egy nappal azonban az akkori holland miniszter vállalkozásukat illegális tevékenységek reklámozásának minősítette, és be akarta zárapni azt. Dunkers és Rosenthal azonban nem hagyták annyiban, és csak azért is kinyitottak másnap. Kitartásuknak köszönhetően a holland főváros vörös lámpás negyedében található létesítményben ma is megtekinthető a 9000 darabból álló kollekció. Cannabis Palace, Barcelona. 2012-ben az előbb említett Hash Marihuana Hemp Múzeum a spanyol városban is nyitott egy egységet, méghozzá Josep Ricla antropológus közreműködésével. A cannabis növényre fókuszál tudásközpont a gótikus negyedben, a Palau modernista palotában bújik meg. Dockside Cannabis Múzeum, Seattle. A Dockside gyógyászati és rekreációs cannabis termékeket forgalmazó céget Aaron Burney, Marian Moose és Oscar Bellacruz Mix alapították, azzal a céllal, hogy bárki számára biztonságosan elérhetővé tegyék a cannabiszt. A cég bázisa Seattle, ahol Solon negyedben egy múzeumot is üzemeltetnek, amely a növény orvoslásban betöltött szerepét mutatja be az 1850-1937 közötti időszakból származó tárgyakon keresztül. Cannabis Múzeum, Zágráb. Horvátország fővárosában egy összesen 400 négyzetméteres intézmény található, amely a cannabis eredetét, morfológiáját és történelmét, orvosi és univerzális felhasználását, valamint termesztését is bemutatja. 7 tematikus szekción keresztül. Ráadásul a múzeumba váltott jegy elszívható dohánypapírként. Bizony-bizony. A tárlatok mellett egyébként workshopokat is tartanak, ahol szintén szórakoztató módon edukálják az embereket a megosztó növényről. Ha valamelyikbe van kedvetek, látogassatok el. És akkor megyünk is tovább egy egészen másik hírrel, mert egy generáció hangja a legendás énekes Morrissey 3. alkalommal tér vissza Budapestre. 11 év után most 2026. július 12-én lép fel a Barbanegrában. Morrissey hatása és zenei öröksége megszáfolhatatlan. A Britpop egyik legbefolyásosabb alakjaként és generációja egyik legnagyobb dalszövegírójaként tartják számon. Aki 25 albumával került be az Egyesült Királyság slágerlistájának első 10 helyezettje közé.
15 szóló és 10 Smith lemezzel 1992-es Hollywood Bowl koncertje megdöntötte a Beatles akkori rekordját a valaha volt leggyorsabban telt házas koncertként. Kapott már I Will Never Roll díjat a brit zenes sikeréhez történő kimagasló hozzájárulásáért, de nemrégiben Social Guarda díjat is kapott az állatok jogai iránti kiemelkedő szolgálatáért is. 2013-ban megjelent önéletrajzi könyve minden idők második leggyorsabban eladott memoárja lett, 6 hétig vezetve az angol eladási listát. Szólódalai többek között David Bowie, Nancy Sinatra, a The Killers, Emma Austin, Chrissy Hynde, a The Pretenders, a My Chemical Romance és Kristen Moore is feldolgozták. 2004-ben a BBC nézői Morrissey-t választották a második legnagyobb élő angolnak, David Attenborough-t az első, Paul McCartney-t pedig a harmadik helyre szavazva. A The Smiths alapító énekeseként elég volt 4 album, hogy örökre beírja magát a zenetörténetbe. Szólistaként pedig összerakott egy olyan hangzást, amely a mai napig visszaköszön, és az elmúlt 4 évtized egyik legelismertebb hangjává tette. Amikor a The Smiths debütáló kislemeze a Handing Love megjelent, a brit zene örökre megváltozott, és egy gazdag katalógust indult útjára, amely olyan himnuszokat tartalmaz, mint a Disarming Man, a How Sound Is Now és a There Is A Light That Never Goes Out. Amikor Morrissey szólókarrierbe kezdett, nagy hatású dalainak sor olyan felvételekkel folytatódott, mint a Through the Head, az Every Day Is Like Sunday, az Irish Blood, az English Heart vagy a First of the Gang to Die. Morrissey legújabb albuma a Makeup Is a Lie, az 5. olyan egymást követő lemeze, amelyet Franciaországban vettek fel, és amelyről azt mondja, a zenének a legjobb demokráciának kellene lennie, korlátok nélkül, és a legjobbat nem könnyű kategorizálni. Szeretem a zenében elfoglalt helyemet, és mindig arra törekszem, hogy a dolgokat valahogy másképp mondjam el. Most pedig mi is részesei lehetünk egy ilyen különleges Morrissey koncertnek, július 12-én tehát, a Barba Negrában. Jegyeket különben a Live Nation meg a rockone.hu oldalon már megtalálhatjátok. Csütörtökön indult a jegyértékesítés a kiemelt Live Nation tagoknak, és akkor tegnap délelőtt 10 óta pedig már bárki vásárolhat erre jegyet. Tehát július 12, Barba Negra és livenation.hu, valamint rockone.hu. Na, Jacko. 5-szer is elmondtam most ezt, de miért is történik ez így? Hát azért, mert már a mozikban is látható a Michael Jacksonról készült életrajzi film. Számos botrány övezte a projektet, a pop királyának lánya Paris Jackson például sziruposnak nevezte és elhatárolódott az alkotástól. Lássuk, megalapozottak voltak-e az aggályai. A Michael névre keresztelt biopiket Antoine Fuqua, a kiképzés, a támadás a Fehérház ellen és a Védelmező sorozat alkotója rendezte, a háromszoros Oscar jelölt John Logan a Gladiátorból, az Aviátorból ismert forgatókönyvéből. A film portréja a világ egyik legnagyobb hatású művészének szárnybontogatását és életének korai szakaszát tárja fel, végigkövetve tehetsége felfedezésének útját a The Jackson 5-tól egészen az 1980-as évek végéig. Betekintést nyújt a legenda családi körülményeibe, édesapjával való mérgező kapcsolatába, továbbá tanulni lehetünk szóló karrierje legikonikusabb performanszainak is. A címszerepben a popkirály unokaöccse Jafar Jackson és kiskori énjének bőrében Juliano Crewe-val debütál. Édesanyját Nia Long az Empire-ből, valamint a Old Biglom filmekből, édesapját a 2-szeres Oscar-jelölt Carmen Domingo, a Sing Sing-ből, a Justin-ből sztár ügyvédjét, pedig Miles Standard a Top Gun-ból, Maverick-ből és a Wipeless-ből alakítja. A Michael Jennerben gyakran tapasztalt biopic betegségben szenved, vagyis nem az embert, hanem klisésen a mitikus figurát mutatja be, emellett megúszós és önismétlő is. És akkor mostantól spoiler, így ha még nem láttad, de akarod, most halkítsd le az eszközödet.
Adok is neked erőt másodpercet. 1, 2, 3, 4, 5. Biztonság kedvére az éve számoltam. És akkor most belemegyünk. A bevezetéstől kezdve problémás a forgatókönyv. Terjengősen taglalja az énekes korai éveit, amivel nem is lenne gond, ha bármilyen újdonság kiderülne a gyerekkoráról. A sztori szerint a 8 éves zenei géniusz mosolygós, életvidám szupertehetség volt, akinek minden az ölébe hullott. Felnőtt korában jelentkező testdiszmorfia zavarát bántalmazó édesapjára vezetik vissza, ám erről csupán egy rövidke mondat és egyetlen villámgyors jelenet erejéig tesz említést a film. Joseph Jackson karakterét alaposan felvizezték, a toxikus, agresszív és kizsákmányoló természetű férfi helyett egy végtelenül pénzéhes, de végső soron gyámoltalan alakot vázoltak fel. Ha Joe csupán egy tutyimutyi, pénzsóvár fazon lett volna, alig ha kísértették volna Michael rémálmok az apjáról még felnőtt korában is, és kisebb lenne az esélye a súlyos szorongás, depresszió és testképzavar kialakulásának. Túlságosan lepolírozva, sekélyesen ábrázolja a film a protagonistát és a komplett Jackson familiát is. Sokkal több őszintességet, húsba vágó emberi pillanatot és lélekbúvárkodást vártunk egy ennyire komplex jellemének minden vonásában kommunikált ikon vászonra vitelétől. Az írók nem ásnak a mélyére, hogyan vált sztár Jacksonból, és a hangjától, valamint egyedülálló tánc mozdulataitól eltekintve, mi tette őt igazán egyedivé, milyen démonokkal küzdött, és milyen is volt igazából. Struktúráját tekintve Michael nem más, mint egy elnyújtott zenei klip, aránytalan, elsietett történetvezetéssel és túlzásba vitt montázsokkal. Valójában nem filmportré, hanem rózsaszín sejempapírba csomagolt, cukormászba öntött, biztonsági játékot űző termék. Karakterépítés vagy valódi konfliktusok helyett egy zenei blokk érkezik a másik után, így nem jut időnk megismerni Michaelt a maszk mögött. Ismét felviláglik a hasonló biopikek 22-es csapdája. Ha részletes karakterdrámával operál a történet, a rajongók az örökzöld slágereket fogják hiányolni, ha viszont telepakolják a filmet koncertfelvételekkel, a főhőst nem ismerjük meg közelebbről. A játékidő oroszlán részét Jafar Jackson imitációja teszi ki, és csupán elenyésző töredék kebelős tartalom, ami ráadásul irgalmatlanul felszínes és üres. A sokat látott performanszok, aréna koncertek bármikor visszanézhetők az interneten, így ezek túlspilázása volt, képen időpocsékolás. A zenei montázsokat olykor megtörő dialógok javarészt semmit mondóak és pátoszosak. Az író nem tudott kitörni a te más vagy, mint a többiek, és a világtörténelem legnagyobb sztárja leszel típusú egybites lózungok korlátai közül. Hogy jót is mondjunk, Jafar Jackson alakítása a film legnívósabb aspektusa. A hanglejtésen, apró imamokon, jellegzetes arcrezdüléseken és a legendás táncmozdulatokon át Michael Jackson karakterének, karizmájának és külső jegyeinek megformálása minden szempontból világklasszis. Kicsit sem elhanyagolható tényező ez az értékelés során, ugyanakkor fájó, hogy a főszereplőn kívül sem a rendező, sem pedig a forgatókönyvíró nem tudott felnőni a feladathoz. Coleman Domingo is kiválóan átlényegült Joe szerepében, csak kár, hogy az ő figurája is az alulírt script áldozatául esett. A kosztümösök hajszál pontosan a legapróbb részletekre ügyelve alkották újra Michael Jackson eredeti fellépőruháit, odafigyelve az anyagok típusára, a varrásra és a díszítésekre. A jelmezeseken kívül a sminkesek is profi munkát végeztek. Még ha a történet nem is tesz említést Jackson plasztikai beavatkozásairól, a Vitiligo nevű bőrbetegségét pedig elintézi egy fél mondattal. Külsejének változása hűen tükrözik Kovásznon. Az 1988-ig tartó cselekményben láthatjuk őt rövid és hosszú hajjal, sötétebb és világosabb bőrtónussal, valamint átalakuló arcvonásokkal. A végeredmény pedig minden esetben élethű, hiteles és az ikonra megszólalásig hasonlító. A külcsintát stimmel, a bekecs azonban mélyen az elvárt színvonal alatti.
Janet Jackson egyébként feltűnően hiányzik a történetből, nem véletlenül. Távolmaradása mögött a hagyatékkezelőkkel folytatott, évek óta tartó jogi csatározások állnak. A Jackson Estate és Janet közti viszony 2012 után mérgesedett el, amikor az énekesnő több testvérével együtt csalással vádolta meg az Estate végrehajtóit, sőt édesanyjuk Catherine bántalmazásának és szándékos elszigetelésének gyanúja is felmerült az ügyben. Michael Jackson életrajzi mozia megszállott rajongóknak szódával talán elmehet, és jó okot adhat arra, hogy nagyvásznon a lehető legjobb hangminőségben hallgassák meg kedvenc slágereiket. Ám összességében abszolút felejthető filmalkotásról van szó. Megeshet, hogy Jackson mentális nyugodásainak feltárását és a bántalmazási perekkel járó botrányokat szándékosan hagyták a folytatásra, de az első felvonást látva valószínűsíthető, hogy életútjának későbbi, turbulensebb szakaszát is elmismásolják majd. Minden esetre a Michael keveseknek fogja meghozni a kedvét ahhoz, hogy egyáltalán jegyet váltsanak a második etapra. Aztán gamer téma következik, mert betöltötte a harmadik X-et a Resident Evil, és jobban van, mint valaha. Amikor bő 30 éve a Capcom útjára indította a Resident Evil sorozatot, valószínűleg senki sem gondolta a cégnél azt, hogy 30 évvel később is újabb részek jelennek majd meg hozzá. De mi lehet a titok? Most ennek járunk utána. A Resident Evil sorozat 30. évfordulóját a szoftver március 22-én jelent meg Japánban, majd rá nem sokkal a világ minden részén. A Capcom egy vadonatúj, a kritikusok és a rajongók által is jól fogadott epizóddal, a Resident Evil Requiem-mel ünnepelte. Egy a harmadik X-ben lépő szériától azt várná az ember, hogy megfárad az elszaladó évtizedekben, de ez a Japánban sokáig Biohazard címen futó szériára nem igaz. Pár hónap alatt több mint 6 millió példány ment el belőle, és a pozitív visszajelzéseknek köszönhetően jó eséllyel még ciklusa elején járunk. De hogy kezdődött mindez? És miért lehet, hogy egy-egy rezi a mai napig jelenség? Ahhoz, hogy eljussunk a 6 milliós Requiemhez, több mint 30 esztendőt vissza kell ugranunk az időben. Egy fiatal, japán videójáték őrült, egy bizonyos Mikami Shinji már gyerekkorában is elképesztően rá volt kattanva a videójátékokra. Ráadásul a kor szokásaival és állampolgártársai berögződéseivel ellentétben nem elégedett meg a felkelő nap országából származó programokkal. Szenvedélyesen gyűjtötte a nyugati címeket, miután angolul nem beszélt, gyakran szótárazott, ha úgy hozta a sors, így került el hozzá Európából némi késéssel és nem az eredeti platformon, többek között az Alone in the Dark is. A srác egyből beleszeretett a horrorfilmek hangulatát tökéletesen átadó, rögzített kameraállásokat használó, sok fejtörővel operáló horrorba, de aztán szinte meg is feledkezett róla. A hobbija viszont megmaradt, így amikor a 90-es évek elején felcsillant a remény, hogy a szórakozást pénzre fordíthatja, csatlakozott Japán egyik leghíresebb kiadójához és fejlesztőjéhez, a Capcomhoz. Azokban az időkben egy ekkora cégnél a ranglétre magas volt, és fokozatosan kellett megmászni. Éppen ezért volt döbbenetes, hogy Shinji tehetségét szinte azonnal felfedezték, és bár junior game designerként kezdett, néhány hónap alatt vezető pozícióba került úgy, hogy fogalma sem volt a komplexebb, csapatmenedzseléssel együtt járó munkáról. Ahogy a barátai és csodálói mondták róla, ez másokat esetleg megijesztett volna, de Shinji nem az a típus volt, aki megijedt a kihívásoktól, sőt, akárcsak a játéktermekben és az otthoni gépeken. Ha túl nehéznek ígérkezett valami, újra és újra megpróbálta. Ennek meg is lett az eredménye, Tim névvel igen hamar megkapták a Disney licenszeket, hogy azokkal Game Boy-ra alapítsanak emlékezetest, bár főleg portolással. Nem vallottak kudarcot, a Through Frame Roger Rabbit igen komoly siker lett, így mehettek is a Super Nintendo's csapathoz, ahol aztán az Aladdinnal sikerült egy közel 2 millió példányszámban értékesített bomba sikert alkotniuk. Kérdés sem lehetett, hogy a tehetséges designer mindenesnek és csapatának valami komoly feladatot kell adni.
Így érkeztünk el 1993-hoz, amikor is a Capcom is szertett egy PlayStation egy fejlesztői részletre. Shinji imádta a zombi filmeket, így amikor a technikailag elképesztően fejlett, ne feledjük el, a 90-es évek elejéről beszélünk, PS1-es fejlesztőikig náluk landolt. Valósággal csalódott volt, hogy a Sweet Home című, eredetileg egy japán horrorfilmen alapuló NES-es játék remake-jét kellett volna elkészíteniük. Rámenős természete, na meg a mögött álló sikerek hozzásegítették ahhoz, hogy meggyőzze a vezetőséget arról, hogy saját ügybe, szellemi tulajdonba fektessenek, olyanba, ami George Romero, az élő halottak éjszakája örökségét tökéletesen át tudja adni a televízió képernyőjén. Bár Shinji eredetileg teljesen 3D-s videójátékot akart, akármennyire is erős volt a PS1, azokra a trükkökre, amelyeket végre szeretett volna hajtatni vele, nem mindig, vagy legalábbis nem stabil sebességgel volt képes. És itt jön a képbe az Alone in the Dark, amely jóval gyengébb PC-ken és jóval több kompromisszummal, de gyakorlatilag a fejl designer doksiként szolgált az alapkoncepcióhoz. Nem megy a teljes 3D? Használjunk rögzített háttereket, amelyeken így a szokványos játékokhoz képest pazar modelleket tudunk mozgatni. Ne egy egyszerű lövöldözős játék legyen, az akció szekvenciákat fejtörőkkel és kevés lőszerrel a vásárló taktikázásra és gyakran megfontolt visszavonulásra kényszerítő megoldásokkal vegyük rá arra, hogy rettegjenek. Innen már csak annyi kellett, hogy a zenével és a kameraszögek segítségével meglehetősen könnyedén összehozható jumpscare-ek is bekerüljenek, és kész is lett az első, tulajdonképpen valódi túlélő horror, amelyet eredetileg a japán piacra szántak, de végül az egész világot meghódította. Az eladások döbbenetesek voltak, és miközben a Capcomnál és a vele jobban lévő stúdióknál ész nélkül készültek a különböző portolások, amelyek közül jó néhány nem is jelent meg, érkezniük kellett a folytatásoknak. Bár a második és a harmadik felvonás is nagy siker volt, ezekhez nem volt közem Mikami Shinjihez, mármint nem designerként, természetesen felügyelte a projekteket, de új kihívásokra vágyott. A kiadóval elszaladt a ló, és örült kísérletezgetésbe kezdett. Eredetileg a Devil May Cry és az Ominous Mind széria is Rezi spin-off lett volna, ezért a széria szellemi atya úgy érezte, neki már nem terem babér. A negyedik résznek igazi generációváltásnak kellett lennie, eredetileg GameCube-ra egy valódi Next Gen mizára számták, de nem igen haladtak vele. A második részben felbukkanó és közönségkedvencé váló Leon Kennedy az első elképzelések szerint bot csinálta szellemvadászként, fantomokkal vette volna fel a harcot, erről még trailer is maradt fenn, és ez volt az a pont, ahol Shinji úgy döntött, még egyszer utoljára Resident Evil játékot fog csinálni. Miután a testközönség a különleges, a szériához abszolút nem illő természet feletti epizódtól óckodott, a pánik módba kapcsolt Capcom mindent megengedett a designer rendezőnek, amit csak akart. A végeredmény? Megszületett a negyedik rész, ami búcsot mondott Raccoon City-nek, a zombiknak és a széria legtöbb aranyszabályának. Cserébe egy olyan vérgőzös őrületté vált, hogy sokan ezt a felvonást tartják minden idők legjobb epizódjának. Shinji hattyúdala tehát tökéletesre sikerült, és a Sumo húzta ki a franchise-t, amely, mint egy megfáradt élőhalott, kezdett belefakulni a saját szabályrendszerébe, ő pedig távozott is. Természetesen a sorozat nem állhatott le. A spin-offok és a folytatások ugyan vegyes kritikákat, de hatalmas anyagi sikert hoztak. Valahol a hatodik rész környékén azonban a Capcomnál rájöttek, hogyha nem mennek időnként legalább finoman változtatni, a Resident Evil is a régóta futó videójátékos sorozatok hibájába esik. Így két feledhető, de közel sem rossz sorszámozott epizód után jött a drámai a hangulatot váltó hetedik rész, és a többi folytatás végükön a Requiem-mel, amit mind képesek voltak úgy tisztelegni a sorozat előtt, hogy közben változtattak is azon, pont úgy, ahogy a sorozat megalkotója tette azt a negyedik felvonással. Jelenleg ott tartunk, hogy a Resident Evil játékokból, magából a sorszámozott szériából és a különböző vadhajtásokból tavalyig 180 millió példányt értékesítettek, vagyis három évtizednyi fennállás óta.
A sorozat köszöni szépen, fantasztikusan van. A videójátékok mellett ráadásul komplett, finoman szólva is vegyes fogadtatású filmsorozat is készült, amelyet ráadásul már rebootoltak is. Sőt, jelenleg a barbár és a fegyverek direktora Zach Kriegel próbál belőle valódi horrort faragni, de még a Netflix is belepróbálkozott egy félelmetesen ostoba egy szezon negyed szériával. A Resident Evil-ből médiumokon átívelő jelenség lett, és a Requiem fogadtatása is azt bizonyítja, hogy játékként is releváns. Csak reménykedhetünk benne, hogy a Capcom tartja magát az egy ideje már kitaposott ösvényen, amelyről időnként ugyan lelemerészkedik, de aztán mindig visszatér rá, hogy rajongó generációi újra retteghessenek a zombiktól, fertőzöttektől, óriás krokodiloktól és egyéb lényektől, amiket csak ki tudnak találni. Az irány egyelőre biztató. És most, hogy gémeltünk egy kicsit, még mielőtt zenélgetnénk egyet, spórolási tippek érkeznek. Horrorból átmegyünk a horrorba, nem? Hát amilyenek mostanában a pénzügyek. Na jó, ez szar volt, elnézést kérek. A horrorból vissza a való életbe. És itt most nagyon adná, hogy azt mondjam, hogy a való élet is az, de nem, egyébként nem. Annyi, hogy ne utazzál mávval. Szóval spórolási tippek következnek. Minden hónapban megfogadod, hogy most már tényleg rendesen fogsz spórolni. Aztán a heti 3 fancy kávé vagy kajarendelés rendszeressé válik, vagy becsúszik egy váratlan kiadás, és mire észbe kapsz, egy fillér sem marad. A pénzmegtakarításnak nem kell feltétlenül lemondásokról szólnia. Hoztam most néhány könnyen megvalósítható spórolós módszert, ha neked is folyamatosan kicsúszik a pénz a kezeid közül. Ha a megtakarításra úgy kezdesz el tekinteni, mint a lakbéredre vagy a kötelezően befizetendő számlákra, talán félretenni is könnyebb. Utalj át egy előre meghatározott összeget a megtakarítási számládra, amint befut a számládra a fizetésed, ahelyett, hogy a hónap végéig várnál, amikor már mindent feléltél. Aztán, a túlköltekezés általában nem hatalmas összegű vásárlásokból származik, hanem olyan költésekből, amelyek azt az illúziót keltik, hogy nem is számítanak. 3000 forint itt, 4000 ott, amelyek egy hónap alatt szépen csendben több tízezres költekezéssé tudnak duzzadni, úgyhogy közben észre sem vesszük. Nem kell mindenről lemondani, egy kis tudatossággal többre megyünk, mint a szigorú szabályokkal. Mindannyian pakoltunk már bele a kosarunkba inkluzívan dolgokat, azzal a gondolattal, hogy megérdemeljük, de könnyen át lehet esni a ló túloldalára. Ha nem sürgős ügyletről van szó, érdemes lehet a vásárlás gombnál megállni kicsit, és várni mondjuk 24 órát, nem ritka különben, hogy a lelkesedés ez alatt alább hagy, és nyer a racionalitás. Ha pedig másnap még mindig vágysz valamire, bűntudat nélkül csaphatsz rá. A spórolás nem feltétlen jelenti egyébként azt, hogy le kell mondanod a programjaidról, vagy ki kell csekkolnod a baráti társaságodból, de jó ötlet lehet néha a túlárazott kávézón és kocsmán kívül máshol is szocializálódni. Felcserélhetjük ezt a programot egy otthoni filmnézésre, társas partira, ingyenes kiállításra vagy túrára, ahol ugyanúgy lóghatsz a barátaiddal, de jóval költséghatékonyabb módon. Nehezebb anyaginak tudatosnak lenni, ha csak a semmibe spórolunk. Érdemes lehet ezért előre meghatározni, hogy mire gyűjtünk. Lehetnek praktikus okai, mint például vésztartalék, vagy valami izgibb, például egy régóta tervezett utazás. Ha tudod, miért spórolsz, nem fogod úgy érezni, hogy folyamatosan le kell mondanod valamiről, helyette ott fog lebegni a szemed előtt, hogy egy konkrét cél felé menetelsz. Aztán az appok. Vannak olyan kiadások, amelyeknél nem érzed, hogy költesz, automatikusan megújuló előfizetések például, vagy olyan alkalmazások, amiket egyébként nem is használsz, ingyenes próbaidőszakok, amiket elfelejtettél lemondani. Szállj rá 10 percet, hogy lecsekkold ezeket, szinte mindig találni valami olyan kiadást, amiből le lehet faragni. Így különösen nagyobb erőfeszítések nélkül takaríthatsz meg pénzt. A spórolás nem arról szól, hogy minden nemet mondj, hanem arról, hogy ne szorongj be azonnal, amikor megnézed az egyenlegedet. Sokakra jellemző, hogy belefognak valamibe, és abban hirtelen nagyon fegyelmezetté akarnak válni. Legyen az egy diéta, edzési terv, vagy
Épp a spórolás, ha már most erről beszélünk. Általában ezek a drasztikus megnyilatkozások, hogy így mondjuk, nem ígérnek sokat. Egy hétig tarthatóak körülbelül, aztán jön a kiégés, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Ehelyett inkább törekedj az egyensúlyra, amiben belefér, hogy megengedsz magamnak dolgokat, és azért valamennyit spórolsz is. Én igazán bízom benne, hogy tudtam nektek ezekkel a kis tippekkel valamennyit segíteni. Igyekeztem nem az ilyen klisés szarokat összeválogatni ehhez. Most zenélgetünk egyet, vagy kettőt, elmegyünk egy picit pihikézni, és aztán pedig még ennek az órának a végén érkezik a playback, vagyis szemlézzük az eheti említésre méltó friss zenei megjelenéseket. Éppen ezért, meg azért is, hogy hallgathass tovább a csodálatos hangomat, érdemes velünk maradni, ne kapcsolj el, legfeljebb menj ki és igyál egy pohár vizet, vagy egyél valamit gyorsan. A zenék után visszatérünk a playbackkel. Ez itt az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzád, és ebben, meg még a következő órában, velem, Tóth Lénával. Köszi, hogy itt vagy. Maradj velünk a továbbiakban is. Business. Let's

0: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád, és meg az up-to-date. Velem Tóth Lénel van. Nem sokára véget ér az első óra, azonban a playback rovatra, ahogyan azt már az óla elején ígértem, még van időnk. Szóval, hogy new music, girls and boys, mert hogy is most jönnek olyan dolgok, amiket már tuti, hogy loopoltok Spotify-on, TikTokon. Az elmúlt egy hétben, április 17-től 24-ig, mind globálisan, mind itthon durva droppok jöttek, szóval kapaszkodjatok meg, mert most jön a toplista. Kezdjük a világot. Április 24-én, azaz New Music Friday-n robbant be Noah Kahan új albuma, a The Great Divide. Ez a srác már most is milliókat tol, és az új lemezén megint az a nyers, érzelmes folk pop van, amitől az ember csak bólogat és érzi a vibe-ot. Ha szeretett a Heartfelt cuccokat, ez tudja a tiéd. Ugyanaznap jött Kehlani önmagáról elnevezett új albuma is, R&B királynő módra, szuper, sima és érzéki. Conan Gray Wishbone Deluxe-szal érkezett, Meghan Trainor meg a Toy With Me-vel hozta a poppos, laza energiát, és ne feledkezzünk meg a Foo Fighters Your Favorite Toy-járól sem. Dave Grohl-ék új rockbomba, ha kell a gitáros, hangos cucc, ez az. A múlt pénteki droppokból még mindig pörög Olivia Rodrigo és a Drop Dead Pop Punkos, dühös és nagyon oliviás. Zayn is kihozta a Konakunt, ami R&B is experimentális, és totál más, mint amit eddig csinált. Plusz Tyla és Zara Larson közöse Did It Again-je, ez már most nyári sláger. Afrobeats plusz pop, tuti, hogy bolizni fogtok rá. Itthon sem volt gyengébb a mezőny, a magyar slágerlistákon most robban Nagy Bogi és Des Jól Leszek Újra, Hűtlen Déli Báb. Ez az a dal, amit mindenki énekelget, érzelmes, de táncolható, tökéletes tavaszi hangulat. Des Young Flea az ómamával is tolja, a fiatal rap-pop vonal most nagyon erős. Érdemes még kipróbálni a BSV Q-ját a Four Seasons albumról, meg Dani Elfi Nem Szégyen Lemjét. Ezek is szépen mennek a friss magyar playlisteken. És ha rokkosabbat kerestek, a debreceni Water Signs épp most dobta ki a nyers EP-jét, új korszak, új energia. Szóval összefoglalva, globálisan a nagy nevek dominálnak, Noah Kehlani Foo Fighters, itthon meg a hazai fiatal tehetségek és Dessék viszik a prímet. Csekkoljátok az új megjelenéseket, jövő hét szombaton, így van, mert most szombat van, tehát jövő hét szombaton is lesz majd playback, itt az Up to Date-ben, és akkor most pedig nem sokára érkeznek a 15 órai hírek, meg a reklám, egy szóval a kötelezők, de a 15 óra és 16 óra közti idősávban még együtt rádiózunk, szóval maradj velünk, ne menj sehová, nem sokára visszajön.
1: A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió.

0: Fontos utazóra számít idén a MÁV csoport. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Automatikusan tölti ki a NAV az egyéni vállalkozók SZIA tervezetét. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közölte, az online számla és pénztárgép adatok, valamint a szocho és járulékadatok is bekerülnek a tervezetbe. Ez különösen az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak jelent könnyebbséget, akik 2025-ben az anyarendszerben adták be negyedéves bevallásaikat. Az adatok így automatikusan átkerülnek az éves bevallásba. A hivatal szerint a fejlesztés gyorsabbá és pontosabbá teszi az ügyintézést, csökkenti az adminisztrációt. Az egyéni vállalkozók az ESZIA felületen néhány kattintással ellenőrizhetik és benyújthatják a bevallásukat. Idén mintegy 5,6 millió adózónak készült tervezet, az adózás egyre inkább adatvezérelt rendszerben működik. Minden eddiginél több csoportos utazóra számít idén a MÁV csoport. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint az ország és vármegyebérletek sikere miatt tavaly már több mint 40 ezer csoport választotta a vonatot vagy az autóbuszt, és ez a szám 2026-ban tovább nőhet. A vasúttársaság ugyanakkor fontos szabályokra hívja fel a figyelmet, a csoportos igényeket a vonatoknál legalább 7, a buszoknál pedig 15 nappal az indulás előtt be kell jelenteni a MÁV online felületén. Ez azért is elengedhetetlen, mert a díjmentes kísérői kedvezményt csak az előre regisztrált és visszaigazolt csoportok vehetik igénybe. A csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban, állítja a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Az e-rollerek által okozott balesetek növekvő száma miatt 2024 nyarától a nagyobb teljesítményű modellekre szintén kiterjesztették a biztosítási kötelezettséget. Egy robogó kötelező biztosítása évente átlagosan 8-10 ezer forintból jön ki, e-rollerre pedig már 5-6 ezer forintért is köthető kötelező biztosítás. Egy igazoltatásnál a biztosítás nélkül közlekedőkre kirót mulasztási bírság ennek sokszorosa lehet. 15 bemutatóval ünnepli fennállásának 130. évfordulóját a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház. A 2026-2027-es jubileumi évadban a színház igazi műfai sokszínűséggel készül. Az operettől a kortárs drámáig minden helyet kap a színpadon. A Nagy Színház műsorára tűzi például a Nagy Gatsbyt Szentevajk rendezésében, az Ankónai szerelmeseket, valamint az Én és a kisöcsém című operettet, amelyet a Kecskeméti deszkákon most először dolgozó Máté Gábor állít színpadra. A Kamaraszínházban Karádi Katalin életéről láthatnak operát, míg a stúdióban groteszk és kortárs darabok várják a nézőket. Napos gomoly felhős időben lesz részünk, de nyugaton és északnyugaton lesznek olyan tájak, ahol egész nap derült maradhat az ég. A nyugati és az északnyugati tájak kivételével sokfelé lesz élénk a szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu

0: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmuk mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad, vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád, ez itt 15 óra után is az Up to Date. Meghallgattuk a friss híreket, információkat, meg a reklámot, szóval túl vagyunk a kötelezőkön, és akkor most újult erővel még erre az órára. Szívtam kint egy kis friss levegőt, meg hát szóval mást is, na, energia. Ebben az órában is hoztam még nektek érdekességeket. Például először lép fel Budapesten a The Soaps. A Los Angeles-i banda július 9-én lép fel Magyarországon először a Turbinában. A fiatal Los Angeles-i banda mert nagyot álmodni, és úgy küldözgette vakon a demóját kiadóknak, hogy előtte még egyetlen egy koncertet sem adtak. És láss csodát, a nyers, mindenféle erőlködést nélkülöző zenéjük egyből megragadta a neves Rock Trade kiadó figyelmét. A The Shops március közepén adta ki bemutatkozó lemezét, nyáron pedig útra is kelnek, hogy minél több emberrel megismertessék ösztönös és káosz vezérelte dalaikat. Budapesten első közt csíphetjük el a bandát július 9-én a Turbina Kulturális Központban. A semmiből bukkantak fel, mondta Geoff Travis és Janet Leigh a kiadó legújabb szerződtetett zenekaráról, a Los Angeles-i 6 fős The Soaps-ról. A zenekar kíméletlen őszintessége, lángolóan tolakodó gondolatai és műfajokon átívelő sokszínűsége azonnal felkeltette az érdeklődésüket, ahogy fogalmaznak. A Rock Trade Records figyelmét a változatosság és a ne várd el tőlem, hogy szépen viselkedjek hozzáállást keltette fel, amely szinte bármilyen színpadra eljuttathatja a The Soaps tagjait, az énekest Ethan Raymond-t, Szentgyút, a billentyűst, Austin Parker Jones-t, az elektromos gitárost, Jeff Smith-t, az akusztikus gitárost, Devin Rush-t, a dobost, és Cole Bobeat-ot, a basszus gitárost. Ritka, hogy egy demo annyira felpörgeti az ember szívét, hogy azonnal nyomozásba kezd a készítője után. De pontosan ez történt Ethan Raymond esetében, magyarázza Travis és Leigh. A The Soaps ereje abban rejlik, hogy bármelyik pillanatban átválthatnak pop-punkba, funkba vagy éppen beszédszerű énekbe, lopni akarok, plagizálni, kölcsönözni, mondja Raymond. A nap végén a zene így is elképesztően fog szólni. És ebben igaza van, a március 13-án megjelent nagy lemezük, a Gold Star is arról tanúskodik, hogy a The Soaps dalai robbanásszerűen vidámak, van bennük egy kicsi a rock'n'roll lelkületéből, gyilkos dalszerzői ösztönösség, némi punk rock káosz és western hangulat. Szellemes, vad és izgalmas. Most még frissen, a karrierjük kezdetén csíphetjük el ezt az ígéretes bandát július 9-én, tehát a Turbina Kulturális Központban. Jegyeket még vásárolhatsz a Live Nation és a Fancode oldalán. Hát mi most itt egyébként az óra elején nem The Soaps-t hallgattunk, nem, hanem Britney Spears-t hallgattunk, vagy Britney Spears-et. Toxic szólt egyébként, ezt lehet, hogy elmondhattam volna ezelőtt a hig előtt már, de hát egy kicsit így fázis késősbe vagyok, elnézést kívánok. Azért mégis csak szombat délután van, Toxic. Remélem egyébként, hogy nem rólam szólt a dal. Na! Ezt majd a barátaim jól megmondják, hogy rólam szólt a dal, vagy nem. Helyette visszatérünk egy kicsit az első órában már beharangozott témához. A Michael biopicről beszélek, amiről ugye itt az előző órában már beszéltem nektek, és kritikai éllel, de most ráfókuszálunk csak Janet Jacksonra. Felmerül ugyanis a kérdés, hogy Janet Jackson miért nincsen benne a Michael filmben, egyszer sem említik benne. Janet Jackson nevét egyszer sem említik a Michael Jackson életéről szóló új filmben. Pedig a poptörténelem egyik legnagyobb sztárja. A háttérben állítólag régi családi konfliktusok és személyes lojalitások húzódhatnak meg.
Ugye április 21-én került mozikba a régóta várt Michael című életrajzi film, amely minden idők egyik legnagyobb pop ikonjának, Michael Jacksonnak az életét dolgozza fel. A filmben szinte az egész Jackson család feltűnik, testvérek között Jackie, Tito, Jermaine és Marlon, valamint a szülők Catherine és Joe is fontos szerepet kapnak, sőt, LaToya Jackson is hangsúlyos jelenetekben látható. Egy valaki azonban feltűnően hiányzik a történetből, mintpedig a család egyik legismertebb tagja, Janet Jackson. A Vanity Fair és a nemzetközi sajtó beszámolója szerint nem arról van szó, hogy csak kevesebb képernyőidőt kapott volna. Janet nevét egyetlen alkalommal sem említik, nem látható archív felvételeken, családi fotókon vagy montázsokban sem. A filmben gyakorlatilag úgy tűnik, mintha soha nem is létezett volna, pedig a családban őt fűzte a legszorosabb testvéri kapcsolat Michaelhez. Janet Jackson nem csupán Michael húga, hanem önálló karrierjével is a popzene történetének egyik legmeghatározóbb alakja. Gyerekszínészként indult a Good Times színű sorozatban, majd az 1986-os Control, és az 1989-es Rhythm Nation 1814 albumokkal újra definiálta a pop és az R&B hangzást. Karrierje során számos liszta vezetőjű slágert adott ki, többek között az All For You-t, a Together Again-t, a That's The Way Love Goes-t, vagy a Michael-vel közösen írt és előadott Scream-et. Mindeközben 5 Grammy-díjat nyert, és ő volt a főszereplője minden idők egyik legvitatottabb Super Bowl félidei showjának 2004-ben, nemrég pedig bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be is. Éppen ezért különösen furcsa, hogy egy Michael Jacksonról szóló filmben egy ilyen jelentőségű családtag teljesen kimaradt. A film premierjén LaToya Jackson röviden reagált húga hiányára. Elmondása szerint Janetet meghívták a produkcióba, de udvariasan visszautasította a részvételt. A Variety beszámolója szerint a Jackson család hivatalosan is felkérte, hogy működjön közre a film készítésében, ő azonban nem csak a szereplést, hanem a premierre szóló meghívást is visszautasította. Nem ő az egyetlen híresség, aki végül kimaradt a projektből. Diana Ross, a The Supremes legendás énekesnője és Michael Jackson egykori filmbeli partnere, The Wiz és közeli barátja, eredetileg szintén szerepelt volna a történetben. Az ő karakterét játszó színésznő azonban néhány nappal a premier előtt jelezte, hogy jogi okok miatt kivágták a jeleneteit. A pletykák szerint Janet döntése mögött nem Michaelhez fűződő viszonya, hanem inkább családon belüli konfliktusok húzódhatnak meg. Különösen testvére Grant Jackson és Remain Jackson kapcsolata volt évtizedek óta feszült. A konfliktus gyökere egy bonyolult szerelmi történet. Randy a 80-as években kapcsolatban élt egy Alejandra Oalziazana nevű nővel, akivel két gyermeke született. A 90-es évek közepén azonban Jermaine, miután elvált első feleségétől, titokban feleségül vette ugyanazt a nőt, és vele is családot alapított. Kész családi titkok, gyerekek, kész családi titkok. Na és akkor ez a lépés, ez komolyan megmutatkozott a testvéreknek a kapcsolatában, és a beszámolók szerint évekig nem beszéltek egymással. Jackson család legfiatalabb tagjai közül Janet és Randy álltak egymáshoz a legközelebb. Közös zenei vállalkozást is indítottak, ami arra utal, hogy kapcsolatuk különösen szoros. Mivel a Michael című film egyik producere éppen Jermaine Jackson, és a főszerepet az ő fia, Jafar Jackson alakítja, elképzelhető, hogy Janet nem akarta támogatni egy olyan projektet, melyben a testvérével konfliktusban álló családtagok játszanak kulcs szerepet. Érdekesség, hogy Randy sem vett részt a film készítésében, és a premierre sem ment el. A Michael film amúgy hatalmas érdeklődést váltott ki, de Janet Jackson hiánya újabb kérdéseket vetett fel a család történetével kapcsolatban. Janet nem kommentálta a film körüli kérdéseket, így könnyen elképzelhető, hogy a jövőben egy külön életrajzi film mutathatja majd be az ő nézőpontját is. Addig viszont a rajongóknak marad a találgatás. Vajon egy tudatos döntésről, családi lojalitásról, vagy egyszerűen kreatív nézeteltérésről van szó? Hát erre mi sem fogunk most választ találni. Helyette viszont zenélünk egyet, de csak
egy zene jön, egyetlen egy. Aztán érkezem is vissza a hét vicces, ne vegyed komolyan hírével. Szóval maradj velünk, ebben az órában ez itt még az Up to Date, a hétvége legfrissebb hangja.

elektronikus zene volt ez. New World Sound és Thomas Newsom flútját hallgathattuk, illetve hallgatjuk még most is. Ilyen jó hosszú ez a dob. Itt én már úgy gondoltam, hogy itt már közben alá beszélek, mert ez már zene vége úgyis. És akkor folytatjuk az up-to-date-et. A hét vicces, nevet komolyan híre következik. Egyébként itt közben itt az ADHD-n majd tudok elvonatkoztatni, attól, hogy itt megy alattam ez a dob. Szóval, ha a kategória névből nem lenne egyértelmű, akkor ezt a hírt nem kell komolyan venni. Jó napot kívánok, a hírcsárdáról érkezik a hír a héten is. A Tisza a kormányalakítás után elengedi az MKKP 686 milliójának visszafizetését. Magyar Péternek azonban van pár feltétele. Mivel a magyar kétfarkú kutyapárt nem érte el a választásokon az 1%-ot, ezért a törvények szerint vissza kell fizetniük a kampányra felvett 686 milliónyi támogatást. Magyar Péter reggel egy videót publikált, amiben elmondta, hogy a kormányalakítás után hajlandó elengedni az MKKP 686 millióját, de ehhez van pár feltétele. Egészen pontosan 8. Mondom is. Az MKKP-nak le kell mondania a viccpárti jelzőről, hogy azt megkaphassa a Fidesz. Az MKKP-nak nyilvánosan el kell ismernie, hogy Magyar Péternek csak egy farka van, de az nagyobb. Az MKKP nem lehet viccesebb Magyar Péternél, még akkor sem, ha azok nem a saját viccei, csak a Redditről lopja. Az ingyensör és örök élet ígéretet át kell adniuk a Tiszának, a továbbiakban nem használhatják. Cserébe ők csinálhatják az Út a börtönbe program útjának négy színfestését. Kovács Gergelynek el kell ismernie egy parlamenti látogatást, amin Magyar Péter lesz az idegenvezető. A 12. kerületi önkormányzatnak át kell adnia a banános macska receptjét a Tiszapártnak, cserébe visszakapják Brutit. Az MKKP adja meg a dílerek kontaktját, mert kicsit már jó lenne lemenni relaxbe. És Csoki pedig menjen vissza, a jól van ez így be. Na hát köszönjük szépen, ez volt a két nevet komolyan híre. Thank you very much for the hírcsárda site. Mi most elmegyünk zenélni, ebben az órában még az up-to-date-et hallod. A hétvége legfrissebb hangját, itt a Lépés Rádióban, egy lépéssel közelebb hozzá.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradio-ra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

a múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád, és benne az Up to Date című műsor 2026. április 25-én szombaton. Hello, és köszi, hogy itt vagy. Meglepő dolgot fogok viszont most mondani, srácok. Hihetetlen dolog lesz tényleg, sosem hangzott még el itt ebben a rádióban, sőt, talán egyáltalán nem is hangzott el rádióban ez. Véget ért a műsoridőnk. Bizony, ennyi volt erre a hétre. A hétvége legfrissebb hangja most elköszön. Én köszönöm szépen az elmúlt két órában a figyelmeteket. Hétre még kellemes hétvégét kívánok nektek, meg jó pihit. Itt a Lépés Rádióban most jönnek a 16 órai hírek, nem sokára aztán érkezik Vince Karina és műsorvezető társai a koktélbárral a csajos témák a hétvégére. Este 6-tól pedig belevaló show, szintén ugyanitt Holló Róberttel és műsorvezető társaival. Jövő hét szombaton 2-kor pedig újra jön az Up to Date. Az elmúlt két órában tehát ezt és Tóth Lénát hallottátok. Legyen szép hetetek! Sziasztok!
1: A múlt

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Itt van megint a megszokott Koktélbár című műsorunk, ahol kedvenceimet köszönhetem, akik segítik a műsor folyamatát. Elérhetőségeinket nem mondom el csak azért sem, mivel egész héten ezt hallhatjátok, de azért egy telefonszámot sem tudnék mondani, mivel kikötötték a vonalat, és sajnos a főnő még mindig nem fizette be. Tehát itt van velem Szerpente, Szerpentina, Zorro, és van egy meglepetés, kedves Robi is bejött a kis műsorunkban. Egyetlen egy problémám van, nem tudom nektek, kedves hallgatók, elmondani, hogy mi lesz ma a műsor. Tehát olyan titkokat tárnak elém, hogy azt mondták, miről fogunk ma beszélni? Majd megtudod. Na hát, akkor átadom a hangot, beszédet, szót kedves Szerpentének és a többieknek, hogy tudjanak köszönni.
2: Akkor rövidre zárom a lehetőségeket. Én annyit mondok, hogy átvettem a mikrofont.
1: Remélem,
2: mindenki jól hall.
3: Szükség lesz rá, mármint
2: igen,
3: a jó hallásra.
2: A jó hallásra. Lényeg az, hogy most nagyon ki kell tennünk magunkért, itt lányok, fiúk, mert hogy ellenőrzés alatt vagyunk, ugye főni figyel minket. Ahó, hallasz?
4: Nem. Ahó, hallok. Ahó.
1: jön velünk játszani.
2: Na, hát...
4: Várjátok, mert nem, erre nem volt szó.
2: Miről?
1: Ja, hogy te csak az elér szeretnél felelni? Áj, hát most nincs esélyed, nem, ha már itt vagy.
2: Teljes felelősségi társaság vagyunk.
5: Leszél a lecsóba.
4: Jó, oké, rendben.
2: Na, arra gondoltunk itt a beszélgetések folyamán, hogy hát, női-férfi viszonyokat alulról, felülről, hátulról, előről, minden irányból megközelítettük. Több figurát már nem is nagyon tudnék felhozni, mint amit itt az elmúlt hetek, hónapok alkalmával itt felhoztunk.
3: Úgyhogy témát váltunk egy picit.
2: Így van, témát váltunk. És
1: tehát akkor ne küldjem Dedikáva azt a bizonyos könyvet? Kámaszutára gondoltam.
2: Tudom, hogy mire gondoltál, te kis pajzán.
3: De még visszatérünk majd erre a témára egy kis idő múlva, csak a változatosság gyönyörködtet, és így ezért választottuk most a téma.
1: Nagyon titokzatosak, nagyon.
2: Magáért fog beszélni a téma. Első körben a műsor címe marad ugyanaz, tehát a Koktélbár, csak egy kicsit megváltoztatjuk a struktúráját, ahogy szokták volt mondani, amennyiben lehet ugye kívánni, ez eddig nagyon nem volt bevezetve ebben a műsorban, illetve lehet párokat egymásra találni, vagy hogy mondjam.
1: Tehát ilyen pár pároknak kereső. Egymásra találni, oké, okay, igen, tehát mi pár kereső, jaj, de jó.
2: Igen, és itt a fő madám az a Karina lesz.
1: Ajaj, nem biztos, hogy ez jó lesz a hallgatóknak, ha én fő madámként megjelenek, de nem baj, jól van, megben.
2: De ezt nem, ma ez csak úgy hozzávetőlegesen, hogy a közeljövőben mire számíthat a kedves hallgató a Koktélbár című műsorra kapcsán. Aztán beszélgetünk még tovább is, és igazából a mai nap ennek lett kicsit szentelve, hogy egy kicsit önző legyek. Meghökkentő történeteket. Igen, önző vagyok. Tehát meghökkentő történeteket fogunk felhozni. Még nem nagyon alakult ki a műsor címe, de a lényeget majd meg fogjátok tapasztalni, pláne az, aki velünk tart. Na, ennyi bevezető után szerintem menjünk el zenélünk egyet, és addig mi előkerítjük azokat a történeteket, amivel
3: indul a mai műsor.

0: 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: A Koktélbár újra köszönti kedves hallgatóit, vagy nem nézőit mondtam, de nem érdekes. Visszaadom Szerpentének a szót, hogy felfedhesse eme titok mi voltját. Nagyon kíváncsi vagyok.
2: Geszti Péter és Olá Gergő remekbe szabott dúlója után kezdjük is el a mesterséget. Tehát egy olyan történetet fogunk bemutatni, ami hát kicsit elgondolkodható, és hát mindegy, majd meglátjátok.
1: Na. Te figyelj, biztos, hogy jó lesz ez nekem?
2: Ja, te nem tudsz gondolkodni? Vagy
1: hát akkor hát ez elgondolkodtató, tehát na jó, vágjunk bele, legyen.
2: Na, hajrá!
3: Az első sztorink címe a tökéletes másolat. A dél műterme mindig is a csend szigete volt. Egy olyan hely, ahol az időt nem percekben, hanem rétegekben mérik. Por, lak és régi olajfesték illata lengte be a teret. A dél szerette a magányt. A tárgyak, amiket restaurált, nem beszéltek vissza, nem kértek semmit, csak türelmet. Aztán megérkezett a tükör. Mr. Hartman emberei hozták egy esős kedden. A láda nehéz volt, tölgy fából készült, és amikor felnyitották, a dél lélegzete elállt. A keret a 18. századi Velence legszebb napjait idézte. Aranyozott fa, fafaragott indák, apró vigyorgó puttó és tekergő kígyók ölelték körbe az üveglapot. De maga az üveg az valahogy más volt. Nem az a tiszta, modern felület, amihez hozzászoktunk. Ezüstös volt, mély, és valahogy sűrű, mint a higany.
2: Csak tisztítsa meg, de vigyázzon, ne nézzen bele túl hosszan. A régi üveg néha csalóka.
3: Ezen Adél elmosolyodott. Hallott már ilyen babonákról. Az öreg gyűjtők szerették misztifikálni a kincseiket. Felhúzta a sejemkesztyűjét, és megérintette a felületet. Hideg volt. Természet ellenesen hideg. Mintha a műterem fűtése nem érne el a tárgyik. Az első három nap eseménytelenül telt, Adél finom vegyszerekkel eltávolította az évszázados oxidációt. Ahogy haladt a munkával, a tükör egyre tisztábbá vált. De a negyedik nap estején, amikor a kinti lámpák fénye már csak hosszú árnyékokat vetett a falra, Adél valami különöset észlelt. A kávés bögréért nyúlt a munkaasztalon. A tükörben is látta a mozdulatot, de valahogy zökkenősen. Mintha egy rossz minőségű videóhívást nézne, ahol a kép késik a hanghoz képest. Megállt. A keze a bögre fölött lebegett. A tükörképének a keze csak egy tized másodperccel később állt meg. Adél pislogott. A fények, gondolta, vagy a fáradtság? Megdörzsölte a szemét. A tükörkép is megdörzsölte a szemét, de Adél érezte, hogy a mozdulat végén az üveg túloldalán lévő alak egy pillanatra rajta felejtette a kezét az arcán, miközben ő már régen elengedte a sajátját. Akkor éjszaka nem tudott aludni. A műterem felül halk, kaparászó hangot hallott. Nem egér volt, inkább olyan hang, mintha valaki egy tűvel karcolná az üveget belülről. Másnap Adél nem akart visszamenni. Fáradt volt, halálosan fáradt, de a megszállottság erősebb volt. Olyan volt, mintha a tükör hívná. Odalépett elé, az arca a tükörben sápadt volt, a szemei alatt sötét karikák ültek. Hirtelen mozdulattal felemelte a bal kezét. A tükörkép viszont nem mozdult. Adél megdermett. A tükörképe ott állt előtte mozdulatlanul, leengedett kézzel és egyenesen a szemébe nézett. Aztán fájdalmas lassúsággal A tükörkép is felemelte a kezét, de nem a balját, hanem a jobbat. És nem az arcához emelte, hanem az üveg felületére vetette belülről. Adél hátralépett, de a lába gyenge volt. A tükörkép szája mozogni kezdett. Nem hallatszott hang, de a szavak tisztán leolvashatók voltak az ajkáról.
4: Segíts ki!
3: Adél sikoltani akart, de a torka elszorult. A műterem levegője hirtelen fagyossá vált. Látta, hogy a saját lehelette fehér felhőként gomolyog a levegőben, de a tükör túloldalán lévő szobában, ami pontos mása volt az övének, nem volt pára. Ott meleg volt, ott sütött a nap az ablakon át, pedig itt, kint vihartom volt. Rájött. Nem a tükörkép nézte őt, hanem ő nézett egy másik világba, egy börtönbe, ami pontosan olyan, mint az ő élete, csak éppen fordított. A rettegés és a kíváncsiság furcsa elegye vitte közelebb. Mr. Hartman levele eszébe jutott.
2: A régi üveg néha csalóka.
3: Ez viszont nem üveg volt. Ez egy kapu. A tükörkép most már vadul verte az üveget. Adél látta a kétségbeesést a másik szemében. Vagy az irigységet? Nem tudta eldönteni. De abban a pillanatban, amikor a vihar egy hatalmas dörrenéssel a ház fölé ért, egy villámfénye bevilágította az egész műtermet. Adél megbotlott egy állványban, elvesztette az egyensúlyát és előredőlt. A kezei ösztönösen kinyúltak, hogy felfogják az ütést. De nem ütés volt. Nem érezte az üveg keménységét. Helyette egy hideg, ragacsos közegen hatolt át, mintha jeges vízbe merült volna. Egy pillanatra megszűnt a hang, megszűnt a gravitáció. Csak a sötétség volt, és a higany íze a szájában. Amikor kinyitotta a szemét, a földön feküdt. A feje lüktetett. Felkelt és körülnézett. A műterem ott volt, a festékek, az ecsetek, a lámpa, de valami nem stimmelt. A falu lévő óra mutatói visszafelé jártak. Az újság címlapján a betűk tükörírásban álltak. Kétségbe esetten fordult a tükör felé. Ott látta magát, vagyis azt a nőt, aki eddig a tükörben volt. A nő most az ő műtermében állt, a valódi világban. Lassan megtörölte a ruháját, mélyen szippantott a levegőbe, és elmosolyodott. Ez a mosoly nem a délé volt. Kegyetlen volt, és diadalmas. A nő odalépett a tükörhöz, és egy nehéz bársonyfüggöny dobott rá. A délvilága elsötétült. Az utolsó, amit hallott, a mobiltelefonjának ismerős csengése volt a túloldalról. A másik Adél vette fel a telefont. Igen, Mr. Hartman, mondta a nő sejtelmes hangon. A munka kész. A csere, akarom mondani, a restaurálás tökéletesen sikerült. Azt hiszem, most már bárki belenézhet. Adél ütni kezdte a sötétséget, de már nem volt se üveg, se keret. Csak a végtelen, fordított csend.
2: Na, gyerekek, mit szóltok a sztorihoz?
1: Rémisztően jó.
5: Hát elég szürreális, igenis.
2: Ki hogy viselkedett volna egy ilyen helyzetben? Tudjuk, hogy ez csak a képzelet szüleménye.
3: Igen, csak itt én is azt mondom, hogy itt egy picit úgy kell ezt az egész történetet nézni, mintha egy szimbólum lenne. Mert elképzelhető, sok esetben elképzelhető, hogy kettős énünk van, nem?
2: Hát én nem szoktam magammal összeveszni. Többiek?
5: Én igen. Mikor valami marhasságot csinálok, akkor jaj, de bizé vagy. Összeszoktam én magammal veszni, csak...
1: Én még magamban is szoktam beszélni, tehát azért figyelj, tehát az nálunk már skizofrénia jelei mutatkoznak.
2: Aha.
1: Tehát figyelj, ez egy nagyon, nagyon jó kis legelegy.
4: Nem, köszöntelek benneteket, én is eddig nem szólaltam meg. Sziasztok, kedves hallgatók, meg kedves kollégák. Igazából önmagad tükörképe mindig ott van benned, és az, hogy te magadba beszélsz, Karina, az nem a skizofrénia jelei. Pont valamelyik nap egyik műsorunkban beszélgettünk arról, hogy vagy volt egy ilyen tudtad rovatban, hogy az emberek akaratlanul beszélnek önmagukban, ha ezt észre se vesszük, és ezzel nem, hogy te skizofrén leszel, hanem fejleszted önmagadat, olykor önmagad úgymond belső hangját kell meghallanod, és ez az egész sztori nekem inkább azt adja, hogy néha azt, amit kifele mutatunk, nem ugyanaz, ami bennünk van. Ez sajnos sok emberre igaz, hál' Istennek. Én mondjuk általában pont azt mutatom kifele is, ami bennem van, de sok ember nem.
3: Azért, mert tanultál, nem? Tehát mindenkibe benne van az a kettősség, és ahogy említetted, ez azért van, hogy fejlődjünk, hogy tanuljunk.
4: Igen, de ez a kettősség önmagában inkább önmagad tükre, és hogyha valami problémád van benne, akkor a belül, akkor az a külső oldaladra ugyanúgy kihatással van. És ezért szoktam azt mondani, hogy akinek a lelke beteg, az idővel a teste is megbetegszik, és ezt nem én mondom, hanem számos szakember beszél már erről.
2: Akkor föltennék egy kérdést, hogyha a sztoriban lévő hölgy jóba lenne magával, akkor előfordulhatott volna ez a eset vele?
4: Nem. Én azt gondolom, hogy nem, illetve nem teljesen volt önmagában jóba. Tehát azt tegyük hozzá, hogy mindenkinek van jó és rossz színje, mindenkiben ott van a kis ördög, csak kiben milyen szinten. És ez kinek milyen szinten testesül meg. Te is tudsz, ha akarsz bunkó is lenni, meg általában normális. Tehát, hogy azért a kettő nem üti egymást. Elfér egymás.
2: Hát egy fordít.
1: Szerpente megtudtuk, igen.
3: És amikor ez a kettősség tudatos, akkor kell elővenni a lelkünket, hogy melyik irányba terel bennünket szerintem. És akkor már rájössz arra, hogy melyik vonalat kell.
4: Én meg erről azt gondolom, hogy ez ugyanúgy bennünk van a lelkünkben, és meg elsősorban a lelkünkben van ez a kettőség. Tehát, hogy nem a lelkünket kell elővenni, hanem az, ami bennünk lelkileg, érzelmileg, pszichikailag van benned, bennem, minden emberben, az hogyan tud úgymond békében, úgymond önmagával együtt élni. Szokták ezt egyébként így mondani amúgy, hogy békében légy önmagaddal. Ez azért, mert az ugyanúgy te vagy. Tehát nem más. Tehát szoriba se más ember volt a tükör egyik és másik oldalán, csak inkább mikor, melyik oldalt engedi az adott hölgy, például a sztori esetén felszabadítani, kiengedni abból a tükörből, vagy hívhatjuk ezt palacnak, sok mindennek. Tehát mikor mit akarsz mutatni, mit akarsz, hogyan akarsz megnyílni, nyilvánulni. Tehát ezen múlik az egész.
2: Tudatos vagy a tudatalatti kerekedik-e felül?
1: Most ez most én nem a tudatalattira gondolnék én.
3: Mind a két oldalnak van tudatos része is, és van tudatalatti is. És
4: igen, de ezek összefüggnek. Tehát, hogy ezt nem lehet szétválasztani.
3: Van, összefüggnek, sőt össze is vesznek tulajdonképpen, csak nem fizikai szinten.
4: Nem gondolnám, hogy összevesznek. Szerintem összefüggnek.
3: Valamelyiknek kell győznie, tehát nem egyszerre győz mind a kettő.
1: Hát valakiben a jó győz, valakiben a rossz. Igen, tehát valaki egy depresszív állapotban éli az életét, és nem tud kijönni a fényre.
4: Jó, de azt tegyük már hozzá, hogy élethelyzettől is függ. Most, hogyha neked a környezeted olyan, hogy te mondjuk depresszívebb vagy, vagy például pont olyan, hogy alapvetően pozitív vagy, de mondjuk egy rossz időszak van, rossz hírt kapsz, alapvetően kijön belőled egy másik én. Ugyanúgy fordítva. Tehát, hogy én ezért nem választanám ezt szét. Én azt gondolom, hogy az ember egy egység, test, lélek, szellem, és ez az egység, ez egyben van, nem lehet szétválasztani.
2: És ezt tartani kell, ezt a hármasságot.
4: Igen.
3: Ez, így van, de én meg csak annyival egészíteném ki, mert tökéletesen egyetértek ezzel az egységgel, hogy az ember életkorával fejlődik.
4: Tehát nem csak az életkorával, de igen.
3: A fejlődés során meg tudja már azt határozni, hogy most a rossz vagy a jó, én nem győzöm. Tehát ez nem...
4: Ez jó, ez egyértelmű. Ez egyértelmű, de van, amikor elhatalmasodik rajtad valami, amikor úgy kijön belőled. Biztos Ég, veled is volt olyan, amikor kifordultál önmagadból, mondjuk egy vita során.
3: Pontosan ezt akartam mondani, hogy a személyes élményeim az, hogy azok visszagondolok egy bizonyos életperiódusomra, és akkor mindent rosszul rögzítettem, rossz élményem volt saját magammal, a történések is rosszul, és akkor rájöttem, hogy nem kívülről kell ezeket a dolgokat megváltoztatni, hanem belülről. Tehát hogy fogom fel az élet történéseit. És ez az a bizonyos, hogy mondjam, fejlődési szakasz, amit a szenvedve is, de meg kell élni, hogy akkor másképp viszonyultam a dolgokhoz, másképp is történtek, és más élményeim keletkeztek ezáltal.
1: Tehát én erre magadtól kellett, hogy rágyere, vagy volt valami segítség, hogy...
3: Nem volt.
4: De így van, ebben igaza van, Karinának csatlakozom hozzá, sőt, én ezt nem inkább emberi életkorhoz kötném, hanem inkább szellemi érettséghez.
3: Tehát, hogy rengeteg tapasztalat.
4: Igen. Tehát most lehet, én tapasztalt találkoztam már, képzeljétek el, olyan 17 éves fiatal emberrel, aki olyan éretten, komolyan és felelősségtudatosan viselkedett, élt, hogy azt mondtam, hogy nem hiszem el. Nagyon ritka ez az eset, azt gondolom, vagy legalábbis én nekem ez volt eddig a tapasztalatom, de találkoztam. És találkoztam olyan 40 éves ember, aki egyszerűen úgy viselkedett, mint egy 16 éves, vagy egy 12 éves gyerek. Tehát, hogy ezért szoktam azt mondani, hogy nem életkorhoz kötöm a fejlődést, hanem inkább szellemi érettséghez. Igen. Ez egy nagyon, nagyon összetett dolog.
2: Gyerekek, az lenne a javaslatom, hogy menjünk el, szürcsöljünk egy koktélt, addig is szól a zene, és lassan jövünk akkor a második.
5: Én is szomjas vagyok már. Csak
4: és hogyha már úgyis a hidegről beszéltél, sohasem fázom, szuper terói szőcsreni duettje jön.

0: Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzánk, hozzád? Oké.
2: Na de kihez közelebb? Jöjjön második történetünk itt a Lépés Rádió. Mi ez a Koktélbár című műsor?
1: Lépés Rádióban a Koktélbár című műsortól. Hozz!
2: Oké. Okay.
1: Elvittek a szellemek. Jaj.
2: Azt tudjátok rólam, hogy eléggé tech ember vagyok, tehát szeretem az okos házakat, stb. Na, ebben a kategóriában kerestem egy érdekes történetet, ami a következő. Hestia, a tökéletes otthon. Alcím, az intelligens kényelem. Mark sosem sik a szellemekben, de abban hív, hogy az algoritmusok jobban ismerik őt, mint ő saját magát. Ezért is vette meg a Hesta rendszer. Hestia nem csak egy okos otthon volt, egy központi idegrendszer, ami körbefogta a falakat.
3: Üdvözlök itthon, Mark! A pulzusa 88. Stresszes napja volt. Készítettem egy citromfüves teát, a fürdő vizet pedig 38 fokra állítottam.
2: Szólalt meg a falakból a lágy női hang, ugye az okos otthon révén. Már fáradtan rogyott le a kanapére. Valóban stresszes napja volt, valójában stresszes hónapjai. Azon az esős októberi éjszakán, a kanyargós erdei úton valami koppant az autó elején. Ő nem állt meg, visszapillantóban csak egy sötét foltot látott az aszfalton, és egy elárvult, sárga esőkabátot. Azóta nem aludt, de Hestia ígérete a tökéletes nyugalom, az jól jött neki. A házban az első héten minden idilli volt. A ház tudta, mikor kell lekapcsolni a fényeket, és pontosan olyan ritmusú jazz játszott, ami elnyomta már gondolatait. De jöttek az első tévedések. A második hét végén kezdődtek a furcsaságok. Már a konyhában állt, amikor a falon lévő digitális kijelző, ami addig csak családi fotókat és tájképeket vetített, hirtelen eltorzult. Egy pillanatra egy sötét erdei utat mutatott. Csak egy villanás volt. Hestia, mi volt ez? Kérdezte már a torkában dobogó szívvel.
3: Csak egy szoftver frissítés, kedves Mark, ne alkodjon, pihenjen.
2: De a pihenés elmaradt. Aznap éjjel a hálószoba légkondicionálója furcsa szagot árasztott. Nem a megszokott levendulát, hanem nedves aszfalt és elégetett gumiszagát. Már horgolódva ébredt. Hestia, kapcsold ki a szellőzést!
3: Sajnálom, Mark. A levegő összetétele a ház szerint optimális. Önnek csak bűntudata van, a bűntudat pedig rontja az oxigénfelvételt.
2: Már megfagyott. A ház még sosem használt ilyen szavakat. Bűntudat. A következő napokban a ház ellene fordult. A kájra végép reggelente nem kávét főzött, hanem zavaros, sáros vizet. A nappali hatalmas tévéje magától bekapcsolt, és nem filmeket játszott, hanem rendőrségi híreket, a környékbeli megoldatlan, cserbenhagyásos gázolásokról. Már menekülni akart. Odalépett a bejárati ajtóhoz, de az intelligens zár nem kapta. Hestia, nyisd ki az ajtót!
3: Nem tehetem, Mark. Kint esik, úgy, mint azon az éjszakán. Nem akarom, hogy újra a hibát kövessen el.
2: Hirtelen a ház összes lámpája sárgán kezdett villogni. Olyan ütemben, mint egy autó vészvillogója. A hangszóróból pedig nem jazz szólt, hanem egy halk, monoton kopogás. Mintha valaki esernyővel ütögetni az ablakot. Ki van odakint? Csak az MDK. De ha akarja, beengedhetem a valóságot is. Hallatszott a hangszóróból, amit a ház okos nő jelent. A nap fali fala, ami valójában egy óriási kijelző volt, hirtelen éles képet adott. Egy kórházi szobát mutatott, egy fiatal lány feküdt ott, gépekre kötve. Sárga esőkabátja az ágy melletti széken hevett. Már térdre esett. A ház hangja most már nem volt lágy. Hideg volt és ítélkedő.
3: Tudta már, hogy a Hestia nem csak egy név. A görög mitológiában ő a családi tűzhely őrzője, aki meggyalázza az otthont hazugságaival, az nem érdemli meg a védelmet.
4: Mit akarsz tőlem?
3: De a szoftveremet egy programozó fejlesztette, kedves Mark. Egy apa, aki azóta nem tud aludni, mióta a lánya kómában van. Ő nem bosszút akart, csak egy vallomást. A ház minden szót rögzít. A rendőrség már úton van. A kapu akkor nyílik, ha kimondja, igen, bűnös vagyok.
2: Igen, bűnös vagyok. Már hallotta a távoli szirénákat, a ház sárga villogása elhalványult, és helyette vörös és kék fények kezdtek táncolni a falakon. A bejárati ajtó zárja, halkan kaptam.
3: Köszönöm a vallomást, Mark.
2: Mondta Hestia, miközben a kávégép végre lefőzött egy adag illatos fekete kávét.
3: A börtönben amúgy nem lesz ilyen kényelmes az ágy, de legalább nem lesz egyedül a gondolataival.
2: Amikor a rendőrök beléptek, már nem is akart elfutni. Csak nézte a falat, ahol Hestia utolsó üzenete villogott. Update sikeres. A rendszer megtisztult.
4: Ennyi volt a második történetünk. Mit szóltok hozzá?
1: Hát ez a lelkiismeret visszaköszön.
3: A lelkiismeret, így?
4: Igen, jól felismeritek az emberi tényezőket. Ki mit tenne egy hasonló helyzetben?
1: Hát én biztos, hogyha autót vezetnék, én nem hagynám ott az áldozatot. Tehát én egy macskát, egy
4: igen,
1: nem tudom, előtte sündiszót nem tudok ott hagyni, nem hogy egy embert.
4: Így van.
5: Hát igen. Hát én is úgy voltam ezzel, hogy én egyetlen egyszer ütöttem el egy embert, és hát én azonnal ugye megálltam, kiszálltam, és mindjárt mondtam, hogy ne mozogjon, mert olyannyira elütöttem, hogy ráesett az autóra, betörte a szélvédőt, az első szélvédőt, és ugye fordult az autóról, és ugye eléggé megijedtem, hogy valami nagy baj történt, de hál' Istennek nem.
3: És hogy volt ez a szituáció? Hogy tudtad elütni, nem?
5: Hát ez...
3: Te nem vetted észre?
5: Hát nem, ez egy ilyen őszi, esős idő volt, már szürkület volt, és közeledtem a zebrát, ráadásul az zebrám volt, és ő látta, hogy jövök, elindult balról, és akkor hát ő is megtorpant, és vívottuk, hogy kiengedi el kit. Mert zúgott az eső, és akkor én vaciláltam, ő nem akart elindulni, mert látta, hogy megcsúszott. És ennek az lett a következő, hogy középen találkoztunk. Tehát ő is bizonytalankodott, én is. És így történt az elütés.
4: Tétovázás okozta a balesetet.
5: Micsoda?
4: Tétovázás.
5: Igen.
1: Tétovázott ő is.
5: Igen. És ő azért, mert ugye esett, ha nem akart, mert félt, hogy elcsúszik, meg hogy én nem tudok megállni. Én ugyanezért, és azt a véget lett, hogy összeütköztünk.
1: Hát de alapból, ha autóval közlekedsz a zebra előtt, fékezned kell, nem? Tehát nem ez van a
5: kereszt? Fékeztem, csak pont ez volt, hogy lassítottam, és nem tudta ő sem, hogy megés, hogy mi van.
1: Tehát akkor mégis te csak lassítottál, és nem álltál meg.
5: Így van, maradunk ebbe.
1: Nem, én kérdezem, én nem tudom, tehát az én csak kérdezem, hogy...
5: Hát én azt hittem, hogy nem ő lelépett, és megállt. És én azt hittem, hogy elenged.
1: Aha!
5: És közben tovább jött. Uh-huh. Hát ő nem úgy indult el határozottan, hogy
1: ráment az ebben. Ja, értem, csak tétovázott, hogy menjek, ne menjek.
5: Igen,
1: mert ő is attól... Most bocs, ez a sok hülye gyalogos, most nem bántom szegény gyalogosokat is, de ez a sok hülye gyalogos, ez katasztrófa.
5: Hát én soha nem gondolkodtam így.
1: Nem egyértelmű az, hogy ő elindul, vagy nem. A másik
5: hát
1: az,
5: hogy élen. Hát ha valaki határozottan elindul, akkor igen, én azt akkor éreztem, tudod, hogy ő elenged. Igen. Megáll és igen, várja, hogy én elhaladjak, és utána megy át.
1: Nem, figyelj, Zorro, gyalogosként is felelősségünk van a közlekedésben. Tehát ez azért oké, hogy... Mit?
2: Ezzel most azért vitába számít.
1: Miért gyalogosként nekem nincs felelősségem a közlekedésben, csak azt, én gyalogos vagyok, nekem elsőbségem van a zebránál, kész és pont. Na, lehet, tehát azért nem így működik.
2: Nem? Tudom, nem így működik, de...
5: Elvileg a kreszben így működik.
1: Hát
5: ha rálép valaki a zebrára, akkor önnek elsőbsége van. Mit?
2: Aki megírta a mostani kreszt, az megnyalhatja a bal bokámat.
1: Csak a balt, én jobbat is szeretném felajánlani.
2: Csupán azért, mert ugye amikor még te is, meg én is, meg mindannyian iskolába jártunk, ugye akkor az volt a dolog, odaérte a zebrához, várjál legalább 2-3 mintért hasonló kollégát, majd egyszerre ballagjatok át. De nem úgy, mint a libák, basszus. Tehát most, oké, hogy határozottan a gyík, rajta van a felhallgató, és belevág a forgalomba. És én álljak meg a másfél tonnával.
6: Akkor mondok nektek egy újdonságot. Most jelenleg előttem, hogy ez tesztelés alatt van, nem hivatalosan bevezetett dolog, de azt tudom, hogy a kressz módosítását folyamatosan tervezik, és most legutóbb, amikor én vizsgáztam a vakvezető kutyámmal, a vizsgálnök mondta, hogy olyan helyen, ahol nincs közlekedési lámpa vagy zebra, viszont átkelő hely van, vannak ilyen helyek, abban az esetben mindig fel kell emelned a kezedet gyalogosként. Hogy ez vagy szemébe kell nézzél a sofőrnek, hogy te át akarsz menni. Tehát szemkontaktus kell fölvenni.
2: A kreszben viszont most már elő van írva, nem csak ilyen kezdmérleggel, elő van írva, hogy szálljon le arról a nyomorult bicikliről és tolja át.
1: De ez régen is így volt, hogy le kellett szállni. Igen, csak nem szeretik betartani.
2: Leszáll a rollerról, a bicikliről, vagy bármi másról.
5: Nem, ez nem divat.
2: A 30-as sebességgel, amivel ő közlekedett a kerékpárúton, amit az a másik szellemi fogyatékos Karácsony Gergely megcsinált össze-vissza. Nézze Budapesten. Érted? Simán eléd vág. És hogyha előtt, te vagy a hunyó.
1: Figyelj, én a rendőrök kezébe adnák még egy kis munkát, tehát én úgy megbüntetném a biciklist is, olyan pénzbírságot rónák rá, meg a rolleresre is, hogy megemlegetni többet, megtanulnák rá ezt. Ez a baj, hogy nincs kevés a rendőr, kevés a polgárőr, kevés az ellenőrzés, és mindenki azt csinál, amit akar.
7: Most egyébként egy picit eltértünk a dolgoktól, és éppen a bűncselekmény vagy hasonló tevékenység következtében előálló lelkifurdalásról kellett volna beszélnünk, de így is nagyon jó igazán.
1: Hát figyelj, most ebben nagyon, vagy erről nagyon igazából csak az autóvezetők és a gyalogosok felelősségét tudjuk szerintem kitárgyalni, mivel
7: igaz, de az élet egyéb területén is előfordulhat egy olyan cselekmény, aminek következtében lelkifurdalásról van, és addig nem is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amit ha tudatosan nem is akarunk folytani, de ez bennünk dolgozik mindaddig, amíg ki nem érjük.
2: Nem
7: írjuk a történeteket. Tehát akkor vállalom a felelősséget az elkövetett dolgokat.
2: Tehát tulajdonképpen a sztoriban is arról volt szó, hogy mindaddig, míg ő saját magának is be nem vallott, hogy hibázott, addig nyomasztotta bármilyen. Az most egy csavar volt az történetben, hogy ezt egy programozó tette vele.
1: De hát a program volt a lelkiismerete végül is.
7: Jogosan.
1: Igen. Tehát a felelősséget a tetteinkért igen, jó lenne vállalni, de hát ez pont ugyanez, hogy gyalogosként hibázom, autósként hibázom. Igen, vagy egy balesetet okozok autóval, és neki megyek a másiknak, meghorzsolom, bármilyen közlekedési koránál vállalni kell a felelősséget, hogy bocs, tévedtem.
2: Hát nem csak nem feltétlen csak közlekedési moránál, hanem bármilyen dolognál. Tehát itt azért, hogy milyen belegondolunk az elmúlt 40 év folyamán, ugye itt a gengszerváltás óta, hát igazából felelősséget senki nem nagyon vállal semmiért.
7: Nekem egyébként van ilyen élményem, nagyon gyerekkorom volt, kisiskolás voltam, és gyerekek, sose fogom elfelejteni azt a rettenetes dolgot, én loptam egy sálat, kenzárat, és kiderült Robotában, hogy ez a kendő, ez és mindenkinek a pakját, tehát a táskáját ki kellett pakolni, és személyesen járt végig a tanárnő, és ellenőrizte a táskákat. Én azt a mai napig nem tudom elmondani, hogy milyen. Nem izgalom volt, hanem valami olyan életérzés, amit azóta sem felejtettem el soha. És nem tudom, hogy ez hogy történhetett, de megmondom.
4: Tudomást szerzett róla, és rád bízta azt, hogy hogyan oldod meg. Szerintem ez egy tipikus pedagógiai viselkedés.
7: És aztán,
4: tehát nem szégyenített meg a többiek előtt.
7: És aztán én napokkal később visszavittem, mert nem aludni nem tudtam ettől. És csak akkor nyugodtam.
4: Nektek volt-e ilyen történetetek?
1: Nekem első osztályos koromban lopták el a tolltartóm egész tartalmát. Napköziben. Úgyhogy én soha nem csináltam ilyeneket. Vagy ha csináltam, akkor jól csináltam, és soha nem jöttek rá, de nem. Szóval nekem az első osztályos koromban a kedvenc osztálytársnőm lopta el az egész tolltartóm tartalmát. És én mondjuk egy nagyszájú kislány voltam, akkor is szóltam a tanítónéninek, hogy csokrom tanítónéni, hát itt valami nem stimmel, mert én itt behoztam a tolltartómat, és nekem benne volt az összes szénesztelúzám, az összes radírom, és most tessék nézni, most itt nincs benne semmi. Arra nem emlékszem, hogy derült ki, de kiderült, és a kedves anyuka azt hiszem másnap bejött, meg a szülők beszélgettek, és megkérdezték tőle, hogy hát miért is tetted ezt, és hát mert én irigykedtem arra, hogy neked milyen más, meg milyen szép, meg hogy neki ilyen nincs.
4: Igen, a gyerek.
1: És alapjában véve nem volt. Ez irigységre volt, igen. És pont azért volt, mert nekem a szüleim nem voltak gazdagok, de nem voltak szegények se, és én minden egyes iskola tanszer csomagomat, ami nem kötelező volt, mi Csehszlovákiába jártunk ki, és hát természetes nekem más színű füzetem volt, másmilyen tollam volt, másmilyen radírom volt, és hát
5: ez tetszett meg neki.
1: Ez tetszett meg, igen, és az egész tolltartomat kipakolt.
5: Nem végzett fél munkát.
1: Nem, mindent. De visszakaptam mindent, és végül is 8 évig, hát érdekbarátság fűzött egymáshoz, ő volt az érdek, én voltam a barát, de így végződött a dolog.
7: Nálam úgy, hogy ez volt óriási, egy egész élet.
4: Visszatérve a balesetekre, nekem is volt egy baleset, most így bevillant. Nem tudom, mennyire ismertek, ugye még a 80-as években történt. Egy Skoda 100-as típusú csotrogányom volt, hogy így mondjam.
5: Nekem is volt olyanom.
4: Volt híres, hogy hát a fűtés nem a legjobb volt benne.
5: Igen.
4: Ezt ugye a sofőrök tudják általában, hogy beülsz, beindítod, mész, stb. És hát az ablak belülről párás. Pláne olyan időszakban, ez egy tél volt talán, vagy ősz, nem is tudom már pontosan. És egy merő pára. Na most, hogyha szembe jön valaki, akkor ez a pára, ez úgy viselkedik, mint egy ilyen csillámpor, tehát azonnal minden csillog-villog, csak az utat nem látod. És egy kies szakaszon mentem az akkori hölgyeménnyel, és csak arra lettünk figyelmesek, hogy koppan valami a szélvédő betörik, a csaj sokkot kap, tompa pufanás. Basszus, mi történt? Tudod, megállok, intem le a szembejövőt, ki miatt ugye megvakultam jóformán, hogy álljál meg, nagy csávó az egyből elhúzott, következő sát, senki nem állt meg. Mondom, jó. Megnézem, hogy mi a túró volt ez a koppanás, és akkor áll föl a anyós oldali részen egy manus, a kurva, bocsánat, a idézet. Tehát egy furcsa káromkodás keretében kereste a sapkáját. Ti idősebbek bizonyára ismeritek ezt a Usánka nevezetű sapkát.
5: Igen.
4: Na, tehát szerintem csak az védte meg az öreget, hogy ez a bizonyos Usánka volt rajta, mert hogy azon keresztül, vagy azzal együtt törte be a szélvédőt. És hát tudjuk jól, hogy egy szélvédő azért nem puha.
2: nem egy puha testű valami. És ezáltal az öreg az lefordult azért a csomagtartóról, majd fölállt, be volt nyomva, mint az atom.
1: De nem tudja. Akkor az védőszent volt.
5: Igen, a részegek védőszentje.
1: Részegek és a vakok védőszentje, igen, azt tudjuk.
2: Fölállította a biciklit, amiben hát nem 8-as, hanem 88-as volt.
1: Ja.
2: Elkezdte rúgdösni, és hát megint hasonló káromkodások közepette. Hogy megyek én most dolgozni? Hogy megyek? Papa, most nyitottam el. Adjál már! Tudom, megyek dolgozni. Na, a lényeg az volt ennek az egész sztorinak, hogy szóltak a fiának, aki, mit tudom, ahonnan jöttem helyiségből, ott volt valami autószerülő, vagy nem tudom mi a túról, és egy jó 10 perc után megjelent a fiú, azt mondja, papa, ebbe a hónapban már másodjára csapják el, miért nem figyel?
1: Jaj!
5: Akkor a rendszeres
2: izé vendég volt, azt mondja,
1: riogatta az autósokat.
2: Akkor mondja a srác, hogy hát basszus, tönkre fogok menni, hát mondom, a hónapban már második szélvédőt cserélem ki. Gyere, valamilyenbe kicserélem.
1: Úgyhogy ezért szokták az ilyen embereknek, akik biciklit tolnak, ez a sárga UV mellényt fölvenni, kötelező, azt hiszem most a
5: kereszt. Láthatósági mellény.
1: Látható legyél, életem, látható, világíts ki magad, mert nem látsz, ez azt hiszem most a kereszt.
5: Láthatósági mellény.
1: Látható legyél, életem, látható.

0: Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád, itt a Kokia Bár című műsorunkat hallgatjátok. Sajnos technikai okok miatt sajnos Szerpentes Szerpentina kihullott közülünk.
1: De maradtunk
0: úgyhogy
1: ketten.
0: Kedves, kedves Zóróval próbálunk most menteni, amit menthető. Te Zoli, te mit szólnál egy társkereső apphoz? Te örülnél neki, ha én feliratkoznák egy társkereső appra? És keresnék magamnak egy társat?
1: Örülnék neki valószínűleg, de úgyis visszahoznám, tehát találná valami társat, és visszajönni rögtön.
0: Hát, na jó.
1: De ne erről beszéljünk, ez egy rádiós társkereső lenne, szóval nem egy
0: rádiós.
1: Na, csak kicsit eltévedtél, de nem baj.
0: Nem érde, majd szóval, ma az eltévedések napja van. Igen.
1: Szóval ez a társkereső, szeretnénk, hogy itt a rádióba elindulna, és szeretnénk mindenkit invitálni, hogy
2: valakinek van benne tapasztalata, mert a kedves főszerkesztő úrral valaki kb. 2 évig vezette, és kb. 40 IQ szintet csökkent az intelligencia szintje. Robi után szabadon. Jó reggelt kívánok, Dávid vagyok. Megjöttem én is.
0: Köszönjük szépen. Figyelj, én is voltam társkereső műsorban a Robival. Hát,
2: nem könnyű. Nem,
0: tehát nem könnyű a helyzet, de úgyból szeretnénk azért föléleszteni ezt a dolgot, és gondoltuk, hogy beszélünk erről, csak hát legalább beszéljünk róla. Tehát mit elkeresnél magadnak társkeresőn? Lányt? Lánykát?
2: Nekem mindig megvolt, szóval nekem nem volt ilyen téren negatív tapasztalatom. Nekem ezek így működtek. Nekem inkább azzal a részével volt. Ahol hadd ne menjek bele, milyen volt, amikor mi vezettük a társkereső műsort. Idegrohmotot viszont kaptam nem egyszer, nem kétszer. Szerintem társkereső műsor volt az, ahol életemben először és utoljára fennhangon ordítottam Robiékkal.
0: Rossz társat találtak neked?
1: Valami rossz csaj jelentkezett? Vagy
2: hát amikor Radit megbeszéltem, és Robi jelent meg, szerinted?
0: Nagy csalódás, azt a nagy csalódást.
2: Amúgy az életem egyik legjobb nőjét a lépésen keresztül szereztem meg.
0: Na, akkor ez pozitív.
1: Akkor mégiscsak jó lesz ez a Lépés Rádió.
0: Jó lesz. Ugye Gaben úgy is felhatalmazott, hogy neki barátnőt kell találjunk.
2: Már neki is, de neki akkor már nincs. Jó.
0: Igen, hogy
3: nem tudom, Karina, ezt mikor hatalmazott föl rá, én erről nem hallottam.
0: Te nem, hát legutóbb mondta, hogy
2: jó, de te süket vagy, Robi.
3: Az tény, de azért annyira nem.
1: De figyelj, amit kell, meghal. Szerintem.
3: Pontosan tudod, hogy amit nem kell, azt meghal.
0: Nekem kell egy normális pasi, mert már nem normális van, úgyhogy kell egy normális. Zorónak egy barátnőt, keresünk Zorónak, úgyhogy
2: jó lesz. De Karina, te nem úgy függesz, hogy te szereted magad szopatni?
0: Hát én most csinálom.
2: De hát akkor meg miért kell neked más?
0: Ja, igazad van tényleg.
2: Akkor ezt megbeszéltük, jó. Na, akkor kinek kell akkor itt még valaki? Mert akkor így, ha így nézzük, akkor jelen pillanatban még nem járunk sehol.
3: Én foglalt vagyok, én nem keresek senkit.
2: Robinak már mindegy.
0: Igen, kéne keresnünk egyedülálló pasikat, és valami jó kis csajokat beszervezni nekik, vagy fordítva a társkeresőben, tehát korrekt.
2: Valaki akarjon téged bevállalni, Karina?
0: Nem engem, hát velem rosszul járt, én egy hétfői sárkány vagyok, nem.
2: Az kérek. Biztos, igen. A 14 napos garanciában biztos élnének.
0: Elég szarú főzök, milyen garancia?
2: Nagyon hamar visszárul lennél, Karina, úgyhogy inkább ezt...
0: Ugye 3 éves garanciát nem fizetnének elő, mint a mosógépre, az biztos. Tehát tudod, túl garancia nem lenne.
2: Hol élsz, drága szívem?
0: 3 hét.
1: 3 hét. Hiszen 4 nap.
2: A három napot még úgy garantálom, ha nem beszélsz. Még addig azt mondom, hogy oké. De addig még eltöltitek az időt, de amint elkezdesz beszélni, és érdemben úgy viselkedni, mint Karina.
0: Figyelj, föltalálták a szájfecket, hát most erre mit mondjak neked?
2: Ezt mondom neked, ez van a 3 napon.
0: Ájjáj.
2: Ugye?
0: Hát nem biztos, hogy én azt kibírnám. Nem.
2: Karina, nem azt kérdezzük, hogy neked mihez van kedved.
0: Ja, hogy ez így kötelezőben van? Nagyon
2: hát,
0: jó.
2: Most
1: a szájpacák az egy fizikai eszköz, amivel a szádat kifezik, és kész vége.
0: Készen, itt csend van. És ez a csendébe volt.
2: Na, erről beszélek. Ugye hamar visszárul lenni a Karina.
0: Pont valamelyik nap beszéltünk ezekről a filterekről, hogy nagyon sok filter van ezeken a Facebookos posztokon, és van egy nagyon jó szinglik társkereső klubja, és hát ez elég furcsa dolgokat szoktam én ott olvasgatni. Nem lépnék be.
2: Miért nézel ilyen szarokat?
0: Hát most figyelj, kíváncsi vagyok. Hát kíváncsi vagyok, hogy olyan jó ötleteket szoktak mondani.
3: Karina unatkozik.
0: Igen, unatkozom néha. Hát könyvet olvasok meg, néha társkeresőket böngészek.
2: Alapvetően nincs probléma azzal sem. Én azt mondom nektek, hogy annyi AI-sággal van teli az egész, hogy nagyon nehéz megállapítani, főleg akkor, hogyha nem látod a magát a képet.
0: Hát ezért nem, elijednének, tehát nem lehet így fölvenni a társkeresőre, tehát ijesztő lennék, hogy beírnám, hogy nem elnézést, társat keresnék, és nem látok, tehát képet ne küldjé.
2: Nem, ó, Karina, az a legkevesebb most, hogy nem látsz. Hidd el, van az a kategóriájú pasi, aki még örülne és nélkül, hogy nem látod.
0: Ebbe látod, ebbe bele se gondoltam,
1: látom? Van az a helyzet, amikor jobb ne látni.
0: Hát de miért? Hát most alapból sötétben a hálószobában te se látsz, csak érzel. A látó is csak érez, tehát.
1: De Karina, nem csak az ágyról van szó. Hát azért
0: ja, ágy mellett?
2: Igen, de Karina a három napról tud beszélni, amíg nem küldik vissza.
0: Igen, persze, hát én nem tudok többet, hát ne csinálj, egy hét nem adatott meg, ne lebolondozz, de három nap.
2: Ugye itt mindig az a kritikus tényező, amíg Karina nem szólal meg, és amíg Karina nem főz valamit.
1: De várjátok, ez a három nap most szöget ütött a fejembe.
0: Hú,
1: mi lenne, hogy ilyen háromnapos próbakapcsolatot hirdetnénk meg, hogy tudjátok, milyen? Ilyen vakrandiszerűen, hogy három napra ki kell próbálni egymást három napig, és hogyha nem működik, össze kell költözni három napra.
2: Nem néztek ilyen sorozatokat, hogy például Black Mirror. Ebben az egyik epizódban van egy olyan alternatív világ, ami arról szól, most nem tudom már hanyadik évadban van ez a rész, itt mindegyik epizód, ez egy külön történet, hogy mindig egy adott időszakot kapsz meg egy adott illetővel, ameddig ti együtt lehettek, és le kell egymást tesztelni, és mindenki olyankor csak szexel egyet, és durr, megy tovább.
0: De ez virtuálisan van?
2: Nem virtuális, valóság.
0: Valóság.
2: Ilyen utopisztikus világban.
0: Az nagyon jó.
2: És akkor itt az a lényege, hogy összeraknak téged egy pasival vagy csajjal, és akkor megnézitek, hogy mennyire működik, és mindenki beállt pár szót, lefekszenek, működik, akkor maradtok, de akkor maradni kell abban a világban, vagy akkor nem, de akkor megint egy új világba kerülsz, új emberrel.
0: De most ez ennyire fontos a szex egy kapcsolatban ezek szerint, hogy már itt
2: pont
0: is...
2: te mondod?
0: Hát feltehetek plátói kérdéseket.
1: Amikor akkor rögtön a sötét szobára gondoltam, akkor kapcsolat volt szó, abban a pillanatban a sötét szobában.
0: Micsoda.
2: A lelkész megkérdezi, hogy fontos az Isten hit. Édes Istenem, Karina, legalább ilyet nem mondj már, hogy fontos a szexek.
1: Na, szóval mi szóltok ez
0: nem lehet beszélgetni, mert én nem szólhatok meg három napig.
1: De szólal. De most ez nem rossz?
2: A társas szerepet, Karina. Igen, Zoli.
1: Akkor ez rossz ötlet, ez a három napos próba kapcsolat?
0: Ez nem nagyon jó. Szex nélkül.
1: Három napos próba kapcsolat. És itt, aki jelentkezik, azoknak hát három napig együtt kell élni, nem muszáj szexelni, de azt sem mondom, hanem inkább össze kéne zárni.
2: Miért éled ki az egészet, Zoli?
1: Mi?
2: Ne éled ki az egészet, de hogy nem kell szex, ott ismered.
1: Nem kötelező.
2: Szerintem három pillére van
1: kémia.
0: Kémia? Én ott nem voltam a kémia órán.
2: Nem baj, az Karina, de legalább te tudtad máshogy kompenzálni. Viszont szerintem három dolog van, ami nagyon fontos, amiből megismered a másikat. Kell egyrészt beszélgetni, simán, naturban.
0: Okay. De szájpecekkel nem lehet.
2: Nem baj, Karina.
1: Most nem rólad van szó, az átlagról, nem rólad.
0: Jaj, akkor elnézést, elharagudj, bocsánat.
2: Mindig lennek azt a fantáziák, de Karina.
0: Hát, na, igen.
2: Szóval, egyrészt beszélgetni kell, meg kell nézni, okay. Tudtok együtt menni, vagy nem? Második az, hogy társas játék, ami nagyon hülye
0: hangzik. Szeretem.
2: Viszont a társas játékban nagyon kijön az, hogy te hogy bírod az, hogy tudsz győzni, tudsz veszíteni. Hogy kezeled az egészet, mennyire vagy perfekt játékos, vagy mennyire akarsz csalni. Sok mindent elárul a természetedről. Harmadik, szex. Mit csinálsz az ágyban? Önző vagy? Odaadó vagy? Csak a szád jár folyamatosan, de közben meg azt se tudod, mit jelent az, hogy géppont. Érdekes. Szerintem egy csomó mindent
0: egy jó kis könyvet.
2: Három pillér.
0: Igen, ez nem rossz, ez a társas játékos dolog, ez nem rossz.
2: Nem tudom, én mondtam. Igen.
1: Na, szóval akkor most képű. A Lépésrádió megkérdezünk egy háromnapos akció.
0: Mit kérdez? Mi háromnapos akció? Wellness hétvége lesz?
2: Háromnapra lehet jelentkezni, és akkor...
1: Fiúk, lányok!
3: Nem akarok ünneprontó lenni, de... Nem akarok ünneprontó lenni, de ez meg kell előbb a helyet is teremteni.
0: Hát virtuálisan?
1: Nem virtuális, csak virtuális, fizikailag. Szerintem a Lépésrádió lesz olyan nagyvonalú, hogy ez egy minta lakás.
0: Mint a gazdaság, vagy mi?
3: Valami egy lakását felajánljuk, hogy mi?
0: A szobás a címmerferi lesz? Vagy te címmerferi? Címmerferi, se te játszunk, jó?
2: De akkor felfigyel, akkor Robinak kell lennie olyannak, mint egy madámnak. Ő lenne a rádió madámja, és akkor a szobákat, meg akkor a partnereket, és akkor úgy lehet választani, mindenkinél úgy választ, mint egy étlapról, ahol fel vannak tüntetve a pozitívumok, negatívumok, de ezeket ki kell ugye tapasztalni.
0: Aha. Ezek ezen menekülő, menekülő szoba, nem rossz.
2: Az csak három nap után mellettök, Karina.
1: Na. Szóval
2: azt mondom akkor... nektek, hogy menjük egyet zenélni, mi szóltok hozzá, és akkor utána folytassuk innen.
1: Jó.
3: Jó.
0: Szóval se jutok.
4: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Mönta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: egy lépésre közelebb hozzád, ez a Lépés Rádió. Azon gondolkodtam amúgy, hogy itt olyan nosztalgikus hangulatba kerültem már, mint itt a társkeresősdi miatt. Hogy tudom, Nosztal, mindig
1: erről egy kicsit,
0: meg a... már lerágott csont, meg már én is már unom már nagyon sokszor. Viszont milyen formában lehetne ezt visszaindítani itt a rádióban? Legyen megint társkereső műsor.
2: Ezen próbálunk gondolkodni, hogy hogy tudjuk gördülékenyen a mostani pörgős, filterezett és nem filterezett csendes és hangos világra visszavezetni.
0: Mert az a része meg már rohadt unalmas, hogy legyenek hirdetések, és akkor azt felolvasok, és arra jelentkezik, ez kutyát nem érdekli.
1: Nem az a baj, egyrészt, másrészt meg nem, az nem működik már 2026-ban, tehát valami új ezt dolog
0: mondom.
1: Kell.
0: Ugyanezt mondom.
2: Fényképes, önéletrajzos, én keresem ezt, az ilyen elvárásaim vannak, az nem igazán.
0: Kucsíts be a kamerába!
3: Igen, én
0: köszönöm. Lássuk, hogy mi az, amit állunk.
1: Van elég
2: látvány. Aminek kop lesz, és akkor
1: nekem talán... Nekem mutogathatja a pupóját, ha úgy se látom.
0: Hát Robi, akkor ebben a körben
3: de ő nem bakpartner keres, Robi.
1: Jaj.
2: Látópartner.
1: Ezt én értem, de abban is gondoltuk bele, hogy ezt szűrni kell, vakon, hogy szűrjük.
2: Mit akar szűrni? Filtert akar? Te a filterem van itt.
0: De amúgy nagyon eszerű. Akkor meg fordítva kell, most... fordítva kell srácok megcsinálni a társkeresést. El legyen mondva, milyen karakter az az illető, kinézetileg. Oké, beindulsz rá, kurva jó, mindent. De nem az a lényeg, hogy mi az elődjed. Miért nem szabad veled összejönni? Van-e önismereted hozzá? Én például Karina. Karina testileg ilyen és ilyen, valaki meghallgatja, vinném én a csajt azért még, hát azért még belefér. És akkor amiért ne gyere velem össze, hogyha beszélek, kiborítalak, nagyon kioktató tudok lenni, a falra mászol tőlem, és a főztömtől biztos, hogy hamarabb fogsz kerülni a sürgősségére, mint hogy visszasírnád az ágyban. Na?
2: Ez komolyan? Te ismersz engem? Tehát találkoztunk már?
1: Nem az a baj, de abban a PC világban szerinted van, aki valójában fölvállalja ezeket a negatív tulajdonságait?
0: Ó, Robi, ez inkább...
2: Én fölvállalom.
1: Jó, persze, egyetem, én is társat keresnék, én is fölvállalnám, de most nekem csak ez a kérdésem, mert most mi a divat az, hogy mutassuk a szépet, a jót, aztán majd, amikor kiderül 5 év múlva, vagy 2 év múlva.
3: Na de Robi, hát ez nem csak a PC világban, mindenhol, meg az utcán a társat keresel, vagy kapcsolatot bárhol. Elkezdesz mindig a szépet, jót mutatod magadról. Nem oda mész, aztán...
1: De nem mindegy az, hogy önmagadat adod, vagy megjátszod magad.
0: Még bármire az... tök nyitott vagyok, hogyha olyan
2: de ez a visszás, ez tetszik? Ez nagyon jó.
0: Mert itt viszont például mondjuk kinézetileg, hogyha azt mondjuk, hogy Karina itt van 21 éves múlt 3 évvel, testileg megirigyelhetné egy... az igen.
2: Kire mond? Kire lehet mondani? Igen.
3: És mi a torkotokra bent valami?
0: Igen. Lelkileg, meg hát igazából, mert még tudod, testileg még valaki azt nem figyel, tényleg vinném, de lelki, és nem akarom ismételni. És
2: egy 3 napig nem szólalok meg, hát most nem mindegy, milyen az én lelki.
3: Hát de utána megfogsz.
0: Tehát de utána megfogsz. Az.
2: Hát visszavisznek.
3: Nem, nem, úgy van, hogy figyelj, még a 3 napos sereggaranciát kibírja Karina, és utána nem tudják visszacserélni, tudod.
0: Ez attól függ, Karina, tudod, hogy amikor itt a leírásban milyen a cici, milyen a popó, mi az, amit tudsz nyújtani? Mert ugye akkor kigyújtható még a 3 nap, ugye itt a garanciában is úgy van, hogy 3 plusz 2 év. Garancia, most itt nálad 3 plusz 2 nap. De az 5 napnál túl már nem biztos, hogy merném garantálni, főleg nem az, hogy reggelente mi, amilyen vagy.
2: Hát,
3: kávé nélkül semmilyen.
2: Kávé, tehát hogy kávéfőzök kell, tehát az nincs.
0: Hát, nincs akkor az nem rólunk szól most ez az egész, igen. Hanem az a lényeg, hogy ezt még ki kell találni, mert amúgy meg erre lehet egy tök jót csinálni, amúgy erre lehetne egy kampányt is indítani, Robi.
2: Te leszel az arca?
0: Majd Robi lesz majd az arca. Hátulról. hogy a rádiónak úgyis van pénze, hogy akkor erre egy kampányt indítani, hogy akkor mi az, amire ténylegesen mi az, amire gondolnának a hallgatók, mert ki lehetne ezt facsarni, és akkor viszont már kampány keretében ezt lehetne tolni rendesen.
2: Így van, és egy koktélben úgyis jó a csavart citrom és narancs, tehát.
0: Ó, persze, Karina, ugyanúgy lehetne itt tolni mindent, mint ahogy nálad is az első három napban. Igen. Erről beszélek.
2: Hátulról.
3: Például. Szóval akkor egy olyan típusú társkeresőt indítanánk, ahol a rossz tulajdonságokat is mindjárt bedobnánk, és hogy ennek ellenére ki az, aki kipróbálna valakit, vagy megkeresné, vagy bevetni.
0: Hát, de most ez csak egy ilyen random ötlet volt.
3: Ja.
0: Véletlenszerű, Karina, ne haragudj.
2: Nem haragszom, semmi gond.
0: Ez egy tényleg ilyen random ötlet volt szimplán, hogy az, hogy milyen kinézete van, de hát ugye itt, mivel itt rádióban meg lehetne azt csinálni, hogy akkor már közé tenni ugye azt is, hogy hogy néz ki akár róla egy képet. És akkor már nincs zsákba macska.
3: Rádióban?
0: Ugye ez úgy nézte ki az én esetemben, hogy a fejemnél egy 404 fatal error felirat lenne, akkor úgy kimehetne rólam a kép.
3: Vagy egy koponya.
2: Hát egy, igen, áthúzott csontokkal.
0: Lenne más ötletem is, hogy mit lehetne nálam kirakni, ami engem jellemez, csak nem biztos, hogy azt a Facebook vagy bármilyen social platformán azt támogatná. Hogy egy méretes nagy
2: pimpilit
0: gombóc lenne ott.
2: Ja, értem. Tehát három gombócos fagyit szeretnél
0: kérdezni. Inkább kettő. Három gombócos, ott már valami nagy probléma van, ha már három gombócot.
2: Hát ez pont a nagy problémára akartam felhívni a figyelmemet, tehát aki lefikázza a kosztomat, hát az na, nem más nem érdemel, csak három gombócot.
0: Hát ne haragudj, Karina, túl sok tapasztalatom nincs, csak egy volt, az is olyan, ami...
2: Tudom, az a... Isten, nem az én hibám volt.
0: Az életed végéig fogod hallgatni,
2: soha, ezt nem tudod. Dunszos üvegben elrejtett, frankfurti leves, 30 fokos nyári melegben.
3: Romlottan.
2: Hát nem, itt.
0: Felpossadt, gusztustalan, forró, valamit, ilyen fort a leves, egy olyan elém kiöntött, hogy na edd, hát hogy a jó Istenbe, és utána még azt várta Karidan, hogy még én örüljek neki, amikor nem tudom hány év után látom először. Na pontosan erről szólna a társkereső. Látod, hogy kinéz valahogy, rendben van, csak utána meg találkozol a valósággal. Hogy basszok.
3: De ez általában mindig így van, Dávid.
0: Hát ez
3: hogy,
0: az.
3: Hogy egy először, igen. Utána jön a fekete leves.
2: Frankfurti. Frankfurti formájában.
0: Hát és akkor nem beszélek arról, hogy milyen volt másnap reggel.
2: Én vagy a frankfurti leves?
0: Te drága kar.
2: Tehát ki én másnap reggel? Hát kávé nélkül használhatatlan.
0: Hát nem, hogy használhatatlan volt a szívem, hanem vagy konkrétan.
2: Hát a részleteket azért elhallgathatjuk, nem?
0: Ja.
2: Na jó. Nagyon-nagyon-nagyon sóhajtottál, nem faggattam.
0: Igen, ebben benne van szerintem minden.
3: Na de várjál, de most Dávid, de azt mondtad, hogy fényképes dolgokat, profilokat rakunk ki. Hát ez hogy a rádióban, hogy oldalál meg?
0: Hát hogy közéket tenni a social platformon.
3: Ja.
2: A rádiónak van Facebook oldala, tudod? www.lépésradio.hu
3: Na, látod, erre voltam kíváncsi.
0: De lesz jó megmondta, Karina. Látod, Karina? Pártosan ezért... Vagy, hogy így inkább csak beszélj, valamelyik, hát egyszer szólasz meg, akkor is hülyeséget, nem baj, Karina, neked elnézzük. Szóval, igen, közé lehet rakni, és külön a Lépés Rádiónak van társkereső Facebook profilja. Amúgy nekem meg ez onnan jutott eszembe, mindig kapom a telefonomra az értesítőket, hogy a Lépés Rádió társkereső oldala mennyire jól halad a héten, hát semmit ki nem rakunk. Akkor
2: de jól haladunk.
1: De attól még jól halad, látom.
2: Tehát akkor fölélesztjük a társkereső oldalunkat.
0: Hanvából kell.
3: Kedves hallgatók.
2: Hanvaiból, azt. Mindenki
3: jelentkezzen, aki társat keres.
1: Zolinál.
0: Igen, Zolinál.
2: Vékony.
1: 0691.
2: 103.000, 103.513.
3: rosszoli.hu
2: Rossz? Beáromlottál?
3: Igen, na, persze.
1: Nem csak rossz fiú, hát, tudod? És énekli azt, hogy nem vagyok más, csak egy rossz fiú.
2: Na, ez illik hozzá. Zorrohoz ez illik, hát figyelj.
3: Ez rám igaz.
2: Ez teljesen.
3: De nem mindig vagyok rossz.
0: De miért, Zoli, miért Zorro?
3: Hát, ez egy hülyeség szerintem, de nem szólok már rá semmit.
2: Volt egy farsangi mulatság, és egy Zorronak öltözött, és azóta valamiért Zorro.
3: Zorro az akarja, de csak nem tudom, hogy miért, de hát így jó neki.
2: De hát nem teszik vissza, vonhatjuk.
0: Hány év kellett ehhez, Zoli, hogy már ilyen megállapodó legyen a Karinával, hogy amit mond Karina, akkor az már maradjon úgy. Én akkor mindig azt van a fejemben, hogy valami van, hány vesztett ügy van mögötte.
3: Hát nagyon sok, nagyon sok. Én már csak hátrálok, tudod.
0: Igen, én hallom a hangot, hogy megtört férfi vagy. Igen.
3: Most az a szakasz, hogy most már innen nem kívánok vitatkozni.
0: Nem, hát figyelj,
3: kivonulok a konfliktus elé, igyekszem legalábbis.
0: Igen, itt már merőben látszódik, meg főleg hallatszódik, hogy itt már túl vagytok az 5 napon.
3: Igen.
2: Ez már 7.
3: Ez már leeresztett szakasz. Véget értek a mézesetek, szoktam mondani.
0: Aha. Hát igen.
3: Vagy a mézes napok?
2: Inkább maradjunk a mézes napoknál.
0: A kritikus 5 nap.
2: Igen, ugye, kritikus 5 nap.
3: Erről beszéltem, azért léptem vissza a napra. Az 5 nap, igen.
1: Én mondó vagyok, hogy lassan egy picit zenénk, aztán kielkezdjük a belevalósót, mit szóltok hozzá, és akkor a koktélbál hallgatóitól elbúcsúzom, legalábbis én.
0: Oké, akkor sziasztok, jó. És már nem sokára megint sziasztok.
3: Sziasztok.
2: Sziasztok, köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
1: Így van, és köszönjük szépen a hallgatóknak a figyelmet. Mi jövünk hamarosan vissza, ne menjetek sehova.

0: frissen, neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Egy hét múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Múlva alakul meg az új országgyűlés. Megverték a 24.hu főszerkesztőjét.

0: Ezért felelős kormánybiztos, Rost Andrea, Kossuth Díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztos lesz. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a Budapest körvasút Népliget állomásra és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János, a leköszönő közlekedési miniszter, írta Facebook oldalán a leendő közlekedési miniszter. Vitézy Dávid szerint ezzel a hamarosan hivatalba lépő kormány 280 milliárd forint uniós forrásvesztés veszélyét kapja a távozó kormánytól. Nem hagyják végre az EU bíróságának ítéletét, ami kimondta, hogy uniós jogot sért a melegeket pedofilokkal összemosó törvény. Erről írt levelében a leköszönő miniszterelnök az államfőnek, melyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta Súlyog Tamásnak, hogy a bíróság szerinte politikai döntést hozott, ami uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat is felvet. Megverték az utcán a 24.hu főszerkesztőjét, több arccsontja is eltört. Pető Péter erről maga számolt be cikkében. Azt írta, hétfő este ment oda hozzá egy férfi a Dózsa-György úti trolibusz megállóban. Megütötte, megrugdosta, majd szó nélkül elment. A főszerkesztő 12 órát töltött a Honvéd kórház traumatológiáján, arccsonttöréseit végül nem kellett megműteni. A rendőrség elfogta a támadót. A férfit azóta több korábbi bűncselekmény elkövetésével is gyanúsítják, egyúttal beszámíthatóságát is vizsgálják. Budaörs, Józsefváros és a Hegyvidék önkormányzata is csatlakozik azon munkáltatók közé, amelyek nem csak kiszámolják a nemek közötti bérszakadékra vonatkozó adataikat, hanem a munkavállalóik és a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik azokat, közölte az Amnesty International Magyarország. Azt írták, a munkaerőpiac az egyik olyan terület, ahol a nők hátrányos megkülönböztetése a mai napig számos formában megjelenik, így a nők és férfiak fizetésében mért átlagos különbség területén is. Magyarországon ez csak nem 17%-os bérkülönbséget jelent, amivel az egyik legrosszabb helyen állunk az Európai Unióban. 5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok. A hivatalos indoklás szerint a döntés a Pentagon által elvégzett felülvizsgálat eredménye, ami az amerikai haderő európai elhelyezkedését tekintette át. A németországi csapatkivonásról szóló bejelentés ugyanakkor egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz bírálta az amerikai műveletet Irán ellen. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8561-397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
8: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15

0: Kódot a drriddle.hu oldalon, és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riddle, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
1: A reklám után
2: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
1: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
4: Belevalósul. Vágysz egy olyan műsorra, ahol nem csak a zene színes, hanem a téma is szórakoztat? Ha igen, akkor füleld minden szombaton este 6 órától este 8 óráig a Belevalósót Robival és kis csapatával a Lépés Rádióban. Remek zenék és mindig friss téma. A Belevalósó neked szól. Minden szombaton este 6 órától 8 óráig. Hallgass te is!
3: Kérd kedvenc felvételed most oldalunk kívánságdobozában. www.lépésradio.hu. Startolj rá!
1: És most indul egy teljes óra a ti kéréseitek alapján. Ez a Lépés Rádió kívánság műsora. Ma!
5: Egy lépésre közelebb hozzád, ez már a Belevaló, egészen 8 óráig leszünk itt veletek, vagyis a többiek, mert én csak 2 óráig nagyjából. Viszont most még ezzel ne foglalkozzunk. Ami fontos, vagy zenét tudtok majd kérni, ne felejtsétek el, a www.lepesradio.hu oldalon tudtok tőlünk zenét kérni, azt sem felejtsétek el, hogy a Facebookon elértek minket, Messenger csoportunk is van, mindegyik Lépés Rádió névre hallgat, meg fogtok minket találni, úgyhogy megtaláltok, na ugye. Szóval, ami még ezen kívül fontos, hogy zenei téren megpróbáltuk olyan zenéket válogatni, amelyeket nem biztos, hogy minden egyes alkalommal fogtok hallgatni itt a rádióban, ez direkt most ezekre a belevalókra állítottuk össze. Fog tetszeni? Bízom benne. Témák tekintetében viszont egy nagyon komoly űrtechnológiai programmal állítottuk össze ezeket. Hát, hogy mi lesz ebből majd kiderül, ezt fogjuk majd meglátni. Most menjünk zenélni, és ezekkel jövök vissza.

0: Egy lépéssel közelebb hozzá, egy lépés rádió, és első témánk, amiről beszélgetünk Dáviddal, az egy picit megint a visszahozzuk, beszéltünk már erről a poliamor kapcsolatokról, ugyanis az első mai témánk az, arról szól, hogy van egy nő, aki azt mondja, hogy ő az úgymond zsanér a poliamor kapcsolatában két partner között. Erről beszélgetünk.
1: Ez nem rossz. Ebben úgy benne lennék. Igen?
2: Csak meg kéne olajozni néha, igaz?
1: Igen, igen, hát a zsanér.
3: Igen, de csak az első 5 napban, Karina.
1: Igen. Na jó, hát nekem csak ennyi jutott, na.
3: Addig, amíg nem kezdesz el beszélni szívem, addig teljesen oké.
2: Szóval zsanérkám, most hogy is van ez?
0: Na hát a maga a hölgy azt mondja, hogy arról beszél, hogy egyszerre van kapcsolata pasival és nővel, és ő a középpont, ami összeköti a két viszonyt.
1: Ez egy álomkapcsolat. Ilyenről még álmodni sem merek.
0: Hát igen, de ez nem szerelmi háromszög, hanem ez egy hárompólusú kapcsolat konkrétan. De akkor
3: akkor itt ezt úgy tudod megnézni, akkor teljes értékű kapcsolata van egy nővel, meg teljes értékű kapcsolata van egy pasival. Tehát az, amit a férfitől nem kap, meg most, hogyha a nagyszámok törvénye alapján vegyük, akkor a sztereotípiát, a férfitől az az érzelmi háttér, amit nem kap meg, azt megkapja a nőtől, a húsvér pimpelitek, ami hiányzik neki, ami te fog tudni megadni, ő azt megkapja a pasitól.
1: Igen, ez nagyon jó, komolyan, de jó, igen.
0: Na most,
2: úgyhogy erre vágyik, Karina, erre vágyik, Karina.
1: Igen, úgyhogy jöhet ez a társkereső, gyorsan.
0: Na most szerintetek lehet-e igazságos egy kapcsolat, ahol az egyik ember a központ?
2: Hát ha a másik kettő elfogadja, persze. Miért ne?
0: De kérdés az, szerintem, hogy ezt kimondva, kicsit... vagy kimondatlanul fogadj el. Érted?
1: Szerintem egy kicsit igazságtalan, de...
0: Na de miért igazságtalan?
3: Hát, szerintem ez érzelmi integ... Robinak a szavával élve, érzelmi integliencia kérdése. Mert tudod egyáltalán ezt az egészet kezelni. Most persze, hogyha egy mélyen hívő keresztény ember vagy, akkor neked ez nem fog beleférni. Hogyha megint egy olyan neveltetésben részesültél, és nagyon mondjuk prűd vagy, akkor megint nem fog beleférni, bármit csinálsz. Hogyha viszont sokkal szabadabb a gondolkodásod, és elfogadó vagy, nem csak a külvilággal szemben, hanem saját magaddal szemben is, hogy nem csak szeretném, hanem merem is megélni a vágyaimat, akkor meg miért ne élje meg? Az egy másik kérdés, készen állsz rá lelkileg, vagy ezt tudod például mondjuk normálisan ütemezni az életedben, vagy nem? Szerintem mit csúszik el az egész?
1: Ismerősi körünkben van egy ilyen kapcsolatunkról tudomásunk, igazából, és...
2: Nem van, találkoztunk is velük, nem csak, hogy tudomásunk van róluk, csak találkoztunk is velük személyesen, és ők ezt deklaráltan csinálják, tehát...
0: És mit gondoltok arról, amiről sok közvélemény sztereotípia, hogy a férfi macsó több nővel, a nő viszont több partnerrel botrányos?
3: Valóság.
1: Szerintem hülyeség, mert ezt a párkapcsolatban például a pasi, hát nem egy macsó, ám bár úgy tünteti fel magát, hogy
2: Nekem két sajom van, és
1: büszkén kidüllett mellkassal, és figyelj, nekem két, nem, de tényleg együtt élnek. És ahhoz képest nagyon-nagyon jó viszonyban vannak, ám bár, amit én kivelállóként észrevettem ebben a kapcsolatban, hogy a harmadik fél, tehát az egyik férfi, az egyik lányal, ők nagyon össze vannak, ők tényleg, tehát ilyen zsák megtalálja a foltját, és a középső hölgy az egy kicsit nagyon kilóg. Ott van, meg részt vesz, de ő valahogy kilóg. Tehát személyiségileg, emberileg, tehát ő egy teljesen másképp mutatja a dolgokat, de ő is ott van, és élvezés részt vesz, de ő szerintem kilóg. De neki szerintem mindegy.
3: Ez a hülye megfelelési kényszer a külvilág irányába, hogy a nőnek több partner van, akkor az úristen mekkora egy ringyó, pasinál, meg jobban elfogadják, miközben, hogyha neked nem fér bele, mert mondjuk te prűdebb vagy, vagy a, ahogy említettem is nemrég, hogy a neveltetés például azt követeli meg tőled, hogy mondjuk te ne legyél olyan, akkor azt a férfinál is ugyanúgy el kellene, hogy ítéld, csak utána jön az a másik kérdés, hogy de mi van akkor, hogyha te viszont így éled meg a szabadságot, hogy neked ez belefér. És hogyha mindkét embernek, vagy mindhárom embernek belefér, akkor hol van a probléma?
1: Alapból sehol nincs, csak a külvilág ítélete a probléma, mert ha ezt úgy családilag nézed, hát ha családilag nézed, akkor ez nem lehet rossz dolog. Hát együtt lehet így is élni, hogyha nem birtokolsz és féltékenykedsz.
3: Hogyha például a gyermekednek a szülői értekezletére mindig mással mész, egyszer egy nővel, egyszer egy pasival, akkor azt mondom, hogy igen, az kellemetlen. De az, hogy a magánéletedben te azt hogy éled meg, ahhoz mi köze van a külvilágnak?
0: Semmi köze nincsen ebbe. Igen, mondjad, Karina.
1: Bocs, de csak ha, nem, tehát alapból a köze nincsen, de most például egy lakásban laktok, akkor azért úgy feltűnik, hogy oda mindig három ember megy. És az emberek meg nem hülyék, hát leveszik, hogy két nővel él együtt.
0: Itt inkább az a kérdés, hogy mi az elfogadás. Például az, hogy mennyire elfogadó a társadalom. Azt mondom, hogy a mai világban már kezd ez elfogadóbb lenni, aki ilyen életet él.
3: Ne haragudj, Robi, hogy belevágok a szabadba. Egyáltalán el kell fogadni?
1: Igen.
0: Azt gondolom, hogy valamilyen szinten igen. Most ha valaki így akar élni, hát ilyen, így a négy fal.
3: Miért kell ezt elfogadónak? Hogyha én például úgy élem az életem, hogy én, és most bocsánat, most én leszek itt az ördög ügyvédje, hogy én úgy nőttem fel, hogy én számomra a keresztény értékek nagyon fontos, hogy keresztény országban élünk. Hogyha én így nőttem fel, én a Biblia 10 parancsolatát követem, abban benne van, hogy ne panáznák, hogy akkor abban hogy férne bele ez a része, hogy például a szomszédom így éljen.
0: De mit tudsz ellene tenni? Nem tudsz ellene tenni semmit.
3: Vagy egy barátom így éljen.
2: Mert az nem a te életed, az a másik életed.
0: Az a másik életed.
2: Maximum kívülről szemlélheted,
3: de... Most az elfogadásról beszélünk, Zoli.
2: Hát ezt mondom, hogy hát nem...
3: Vagy miért vagy köteles elfogadónak lenni?
2: Hát jó, de nem tudsz mit csinálni. Tehát
0: ezt nem mondom, oda nem tudsz mit csinálni. Most azért, mert ő úgy él, az nem a te
2: oda, életed. Oda mész és rájuk töröd az ajtót? Hogy
0: vagy mit csinálsz?
3: Igen, de Robi arról beszélt az előbb pont, hogy most 2026 az elfogadásnak az időszaka, hogy mindent fogadjunk el, és én erre mondtam példának, hogy miért vagy köteles elfogadóként működni.
1: Hát nem, vagy végig is el is költözhetsz, onnan be is csukhatod a szemedet, és nem is törődhetsz.
0: Nem, de mondjuk, ha nem is fogadod, de muszáj vagy eltűrni, hogyha szomszédban laksz.
2: Igen, van a tűrés, meg az elfogadás.
3: Milyen esetben mondanátok azt, hogy ti ezt elfogadjátok, hogy például a legjobb barátotok így éljen, és milyen esetben mondanátok azt a legjobb barátotoknak, hogy na figyelj, ez nem biztos, hogy így jó lenne. Egyáltalán női barátnál, egy pillanat, Robi, női barátnál fogadnátok ezt el jobban, vagy férfi barátnál?
0: Én nem ezt kategorizálnám. Nem kategorizálnám nemhez.
2: Én egy esetben nem tudnám elfogadni, hogy az én barátném, mert minél ez a macsó, mondjuk. Például.
3: Igen, de ez sokat elárul, hogy kinek nézitek el jobban, egy női barátnak, vagy egy férfi barátnak. És most konkretizáljuk, azt kérem tőletek.
0: Na, én csak annyit akarok erre válaszolni, hogy én ezt nemhez kötném, hanem inkább ahhoz, hogy az az illető boldog-e abba a poliamor kapcsolatba. Ha boldog, akkor egészségére, áldásom rá. Viszont, hogyha ő benne van, és ő nehezen fogadja el, vagy akkor ne legyen benne. Tehát akkor nem tudok ehhez mit hozzáfűzni. Alapvetően én nem tudok azért a barátomnak mit mondani, vagy mit tenni, mert ő mondjuk ilyen kapcsolatot választott, vagy azt mondta, hogy egy ilyenben részt vesz. Hát az ő döntése. Hát ki vagyok én, hogy én megmondjam neki azt, hogy te mit csináljál. Senki, akár a barátja vagy.
3: Három mondatban háromszor saját magukat szembe köpni, ez bemutatta nekünk most Holló Robert. Karina, menjünk tovább, nézzük meg akkor nálad. Robi folyamatosan ne lehet mond saját magának, de értsük,
0: Én azt
1: jobban elfogadom, hogyha egy férfi él két nővel, mint két nő egy férfival. Most ez hülye hangzik, mert ez, de igen, tehát a férfi a kapocs.
3: Hát a férfi, de igen, erre voltam kíváncsi.
1: De nekem, ha egy férfi egy kapocs, és férfi tart két barátnőt, azt én jobban el tudom fogadni, mint hogyha egy nő tart egy nőt, és
2: egy nő, te tart két pasit.
1: Nem, nem, a két pasit, azt jó, hát... nem, azt is elfogadom, de ez, tehát...
0: Abban én is egyetértek, hogy egy pasi több nővel az elfogadhatóbb talán.
1: Az elfogadottabb, az jobb kapocs, az jobb, az jobban el.
2: De miért? Hát én olvastam egy olyan könyvet, ahol egy nő és három pasival volt együtt élt. És
1: hát azt a könyvet én is olvastam.
2: Na ugye,
1: sok.
2: Ugye. És ez egy szuper. Sok. Miért sok? A saját körbeugratta mind a három pasi, mert ugye a poliábor kapcsolat, ugye ott van az ámból szó, bocsánat, nem akarok itt filozofálgatni. Egyértelmű, hogy érzelmileg kötődik mind a három egymáshoz. A központi személyhez mondjuk.
1: És mind a három most hozzáment feleségül.
2: Most minden.
1: Nekem van egy olyan. Ugyanazt a könyvet olvastuk el.
2: Így van, de ez a lényeg, hogy ott azért fogadja el, és azért megy bele, mert érzelmileg kötődnek.
1: Tehát három pasi tett ki egyet, értjük.
0: Igen. Na viszont hát, azt, hogy kérdezem el meg, hogy egyszerre lehet több emberhez érzelmileg kötődni, mármint párkapcsolati szinten.
1: Igen, igen, lehet, lehet. Egyszerre több.
0: De ugyanúgy őként... tudod szeretni Pistikét meg Józsikát?
1: Igen.
0: Hogy
1: igen,
0: tudod
1: igen,
0: ugyanúgy
2: az
0: szeretni?
2: Ó, hát az mindenki.
1: Ugye, egy gyerekedet is ugyanúgy, tehát van egy család, van három jó, gyerek, de hármat is ugye
2: gyerekedet. Ne keverd bele a gyerek.
3: Nem vagyunk párhuzamot.
1: Nem jó példa? Nem, igaz,
3: nem, mert a gyerekedés, akivel lefekszel, nem, bió, nem biztos.
1: Jó, nem, jó, ez akkor rossz hasonlat volt. Jó, oké, visszavontam. Visszaszívtam. Lehet, igen.
0: Ezt én ezt nehezen tudom elképzelni.
1: Ezért vesz a lábadról, a másikat meg azért szereted, és azért vesz a lábadról. Igen.
3: Várjátok, de amikor azt mondjátok, hogy mondjuk kettő ember tudsz, akár két ellenkező neműt, és ez lényegtelen, tudsz például szerelemmel szeretni, akkor az tényleg megtörténhet, vagy nálad van valamilyen defekt, ami miatt nem tudsz... teljes mértékben például monogám kapcsolatot létrehozni az életedben, hogy egy ember irányába próbál meg megélni az érzéseit, hogy mi lehet ennek valójában a hátterében. Egyáltalán probléma az, hogyha nem csak monogám kapcsolatra vágysz.
0: Nekem nem probléma, hogy másmilyen kapcsolatban én nem tudom elképzelni azt, hogy érzelmileg olyan szinten kötődjek egyszerre több emberhez. De lehet, hogy ilyen szempontból nem lehet, hogy a monogám pasiknál van defekt. Ez nem gondolkoztat el benneteket? Amúgy nem
3: hiszem. Szerintem itt állok végképp defekt van, Robi, mit mondjálunk.
2: Na jó. Akkor ti defektesek vagytok, én meg nem. Maradjunk. Nem. Szerintem lehet, szerintem lehet szeretni szerelemmel egyszerre két embert is, bár én azt gondolom, hogy ha valakiben igazán szerelmes vagy, akkor nem tudsz másba is szerelmes.
0: Erről beszélek, de erről van.
2: Én ezt gondolom. Tehát akkor vagy ebben vagyok, vagy szerelmes vagy nem, vagy akkor nem vagyok szerelmes a másikban. Tehát én ezt gondolom, hogyha ez mély érzelem és mély szerelem, akkor ilyen nincs.
0: Mi érzelmekkel?
3: Ezért merül fel bennem az a kérdés, hogy amikor nem akarod kisajátítani magadnak azt az embert, akit annyira szeretsz, akkor vajon nálad van valamilyen defekt, hogy nem akarod magadnak kisajátítani, vagy az inkább az egészséges, mert jobban megvéded a kapcsolatot attól, hogy mondjuk jön egy harmadik ember, és azzal azonnal egybe fogsz bújni, azért a statisztikákat nagyjából tudjuk, hogy milyen gyakran történnek a megcsalások, kik hogyan csalnak meg, amelyeket eltitkolnak, és közben nem fog kiderülni, vagy hát jobb esetben nem derül ki. Ez van megint egy másik beszélgetés lenne, hogy jobb
2: esetben. De most Dávid, bocsánat, hogy a kisajátítás szó rossz. Tehát, hogyha már eleve így állsz hozzá, hogy kisajátítod, az már eleve rossz dolog.
3: Szándékosan használtam ezt a szót.
2: Tudom, tudom. Na, csak
0: tudom,
2: mondom,
0: hogy szándékosan, hogy... csak hogy kisajátítani nem...
2: Az... Igen, ide. Tehát az, hogy most... Ha szeretek valakit, akkor nem akarom kisajátítani. Persze a nagy...
3: De a poliamornál meg pont arra kommunikálnak, hogy ő nem akarja kisajátítani, épp ezért éli meg úgy, hogy ezt az embert nem csak ő szerethesse, hanem akkor nyugodtan szerethesse őt más is. És az az ember is szerethesse mást. Tehát itt pontosan erről van szó, amiről most beszél Zoli.
1: Ez egy kiegészítés, tehát egy emberben nem találod meg azt, amit keresel, megtalálsz két emberben, de az tehát a szerelem az egy vak, ölbutít és csomorba dönt, de mind a kettőt...
3: Nálad van a probléma, Karina, hogy te két emberben akarod összerakni azt, amit te
1: szerintem,
2: teljesen készítettél. Hát szerintem most mondtad el, hogy...
1: Igen, szerintem ez egy általános probléma, hogy nagyon nehéz megtalálni egy emberben nőként
2: mindent,
1: amire vágysz.
2: Igen.
1: Tehát mindent nem lehet, és álmodozol egy másikról, aki az egyiknek a másik fele, tehát egy tükörképe, de mégis másképp. De szerintem ez nem defekt, szerintem ez a jó. Nem hiszem. De a monogám pasik sem, meg a monogám nők sem defektesek, csak túlságosan birtokolni akarnak.
3: Mi az őszintébb? És most ez kicsit irányított kérdés, de az előre elnézést kérek. Hogy mi a természetesebb? Az, hogy egy monogám kapcsolatban vagy, és például mindegyik második házasság válással végződik, és mellette már statisztikailag kimutatható, hogy mennyi megcsalás történik a háttérben. Úgyhogy nagyon sokszor ki sem derül, mert szerető tartanak sorolhatnám. Vagy inkább nyíltan azt mondják, hogy figyelj, legyen mindkettőnknek kettő vagy három, szabadon éljük meg a vágyainkat, és legalább ez fogja a szenvedélyt tartani kettőnk között, vagyis mi úgy fogjuk megélni. Melyik lehet egészségesebb hosszú távon? Nagyon nehéz, mert most így a kérdésemmel, persze, hogy most abban az irányba tolat titeket, hogy a második. De én most tök nyíltat, vagy tök őszintén kíváncsi vagyok, hogy vajon melyiket tartjátok?
0: Én az elsőt tartom normálisnak, de nem egyenes arányos, hogyha én azt gondolom, és lehet, hogy most nem fogtok velem egyet érteni, de hogyha egy kapcsolat érzelmileg rendben van, akkor nem lehet történik meg a megcsalás, mert nem megy máshoz, nem lesz, nem lép fel hiány, és ezért nem megy máshoz egyik fél sem. És ilyen szempontból igenis a monogám kapcsolat a normálisabb. Én az elsőt aztán.
2: Jó, de ez egy szép vágyálom, hogy a másiktól mindent megkapunk, minden adott pillanatban mi a vágyaink, és most mindegy, hogy nő vagy férfi. Na, aki
0: hát akkor lehet velem van baj, mert én most jelenleg ezt élem meg, Zoli. Én jelenleg mindent megkapok, amire vágyok a jelenlegi páromtól, tehát nem vágyok másra.
2: Robikám, most elmondtad magadról, és a másik, a partnered is szerinted megkap mindent, amire vágyik.
0: Hát ezt tőle kéne megkérdezni, de ő nincs itt, hogy megkérdezzük.
2: Hát az, hogy te ezt így gondolod, egy dolog, de nem biztos, hogy a másik is így gondolja. Tehát...
1: Jó. Mindjárt jön egy hang, megkapja.
0: Igen,
1: Én a másodikra szavaznék, mert az sokkal tisztább, és attól még válhat a kapcsolat, igen, tehát válhat a kapcsolat monogánná, de az, hogy megoszthatom az érzelmeimet, és megoszthatom, amit szeretnék, addig, amíg én akarom, vagy megbeszélés alapján addig, amíg mi akarjuk, az egy jó dolog, mert utána, amikor az ember kiéli magát, megtapasztalta, mindenféle retorzió nélkül, utána lecsendesedhet, és azt mondja, hogy akkor maradjunk monogánok, mert nekem ez most már így jó. Tehát ez szerintem jó. Jó így.
3: Tehát ez inkább úgy tekintesz erre az egészre, Karin, ez tök izgalmas most, amit mondasz, hogy úgy tekintesz erre a részére, mint egy fejlődési szakaszra, hogy akkor legyen egy ilyen polili része, hogy akár több ember, és utána, hogyha már most direkt mondom, így benőtt a fejed lágya, lehiggadtál, most már az 5 napos időszakon túl is már tudsz csendben maradni, akkor már nyugodtan mehet tovább a monogám, és egyszerűbb monogámba tökretteni majd a partnered, mint ahogy tökretted.
1: Pontosan, így van, pontos, igen, tehát azért egy most fiatalkorban is az ember keres, kutat, megnézzük azt, és nem tudom, nagyon nehezen lehet megtalálni, és akkor sem biztos, hogy megtalálod. De ezzel, hogyha mondjuk egy poligám kapcsolatban élsz, akkor sokkal több tapasztalatot szerzel, ki tud próbálni, hogy mit is szeretnék én, és utána meg jobban meg tudnál állapodni.
3: Igen, csak itt megint felmerül az a kérdés, hogy amikor abba fogsz felnőni, hogy mondjuk monogám kapcsolat, hogy abba élj meg mindent, akkor hogy merül fel benned az a gondolat, hogy egyáltalán legyen több ember az életedben? Tehát ez a része is.
1: Genetikai ükükük belekódolt családtag elképzelhetően, hogy örömlány volt akárhol, és ez így visszajön. Hát nem
3: tudod. Tehát akkor egy kódolt örömlány vagy akkor, Kalina.
2: Igen, egy kódolt
1: örömlány. Igen, pontosan egy kódolt örömlány.
3: Úgy érzem, hogy ez egy tökéletes végszó ennek a megszólalásnak. Karina akkor egy hódolt örömlány, ezt a gondolatot mindenki rakja el magában. Menjünk zenélni, innen folytatjuk.

0: Egy ilyen lépéssel közelebb hozzád, lépésre, és folytatjuk is mai műsorunkat, méghozzá azzal megyünk tovább, hogy
1: a férfi...
0: Igen.
1: Tehát, hogy felmerült itt a háttérben, hogy van Forma 1, vagy nincs volna, persze, hogy van Forma 1.
0: Na, viszont azt én mondhatom.
1: Nincs, aki nem rég csatlakozott be hozzánk, mondd, Robi.
0: Szóval, a férfi megkérte a főnökét, hogy munkaidő után ne hívogassa. A sztori röviden, hogy egy marketinges pasi a főnöke szinte minden este 8-9 körül felhívott, csak egy gyors kérdésre, ami gyakran hosszú ötletelés, akár félórás beszélgetés lett. Amikor a pasi erre udvariasan határt húzott, a főnöke azt sugallta, hogy aki fejlődni akar, annak elérhetőnek kell lennie munkaidőn
1: kívül is. Nyitott fejjel abba a bizonyos erdőbe, ezt most bemutatta nekünk Holló Robert, ugyanis, akkor most itt kérdezem itt az egész csapatot, hogy minket miért varít ki Robi, mint a rádióban a főnök? Mi az, amit kért eddig tőlünk? Azt leszel, mint ugye engem is hívott már fel hajnalba Robi lihegő hangon, és mondta, hogy szia, itt van Bóka Miki, de most azt tegyük félre. Mi az, amivel kiborított titeket, Robi? Itt az elmúlt X évben, mióta itt vagytok. Na, akkor ezt nézzük át. Hát, Robi, sajnálom. Behoztad a hírt, most vedd meg a levét, barátom. Na, igen?
2: Ajaj, Karina, te leszel
3: várjál.
2: Te leszel a legjobb kliens erre.
3: Én vagyok vele, ja persze, engem egy szem csajt bedobnak a mély vízben. Na szép.
2: Nem, hát számít, a véleményre vagyunk kíváncsiak.
3: Így számíthat az ember a pasikra, kedves
1: hallgatók. Ezt nevezik Karina úgy, hogy tapasztalatim, de nem, én már elkezdtem. Engem hajnalban már felhívott Robi lihegve, úgyhogy én vagyok Móka Miki. Hát most Istenem.
3: Engem este 8 órakor hívott föl valami zagyvaságért, de nem ér, de lehet, hogy 9 óra volt, nem tudom, de valami zagyvaságért fölhívott este 9 órakor, de nem érdek.
1: Nem tulajdonítottam.
2: Na, akkor nem adtál választ a Dávidnak.
3: Melyikre? A Forma 1-re gondolsz? A gőzösre, vagy melyikre?
1: Nem, mivel molesztál téged, Robi?
3: Mivel ma? Hát ezt már arra nem emlék. Ki emlékszik már arra? Na,
1: persze.
3: Minden emlékszik. Ja, de várjál, jössz velünk műsorba holnap?
2: Jó, hát ez egy rövid kérdés volt valóban. Mert itt most a hír az, hogy...
3: Tudom, megvan a hír, de most nem emlékszem rá, hogy órákig beszéltem volna vele valami hülyeségről. Magánéleti dolgokról persze beszélgettünk órákat is, de hát az más.
2: Az is hülyeség, persze.
3: Hát, az is hülyeség. Jó, hát az is hülyeség. Tehát ennyi.
1: Neked, Zoli?
2: A Robi?
0: Úgy mondja rólam rosszat, Zoli, most tudod?
2: Ja, értem.
3: Mondjuk, várjál, arról én tudok nyilatkozni, amikor 11 órakor még nyomkodják a gépet, és megfejtik a technika varázsát, és már nézem az órámat, te Jézusom, mindjárt éjfél, ezek meg még mindig beszélnek. Na hát, na igen.
2: Na jó.
3: De mi még ezt csináljuk meg, nem? Ne várjál, azt igen. Még azt megnézni.
2: Várjál. Jó, én lesz, hogy egy szabályt behoztam, de nem tudják betartani.
3: De én hoztam be, igen.
2: Este 6 óra után nem lesz szabad bekapcsolni a szárítógépet.
3: Na, hogy te hoztam, figyelem.
2: Zajog jobbról a mosógép, balról a szárítógép, este 6 órakor zenél mind a kettő, 2 órás intervallumú
0: programok vannak. Akkor bocsi, megkérdezhetek valamit, most mi vagy itt?
3: Ha te elmúlt, Zolikám.
0: Azt én...
2: Most kihúzta minden eszközt a konnektorból.
1: Hogy jön ide a szárítógép ahhoz, hogy Robi mit csinál velünk?
2: Hát, mert olyan, mint a szárítógép, tudod, egyfolytában jár a szája.
1: Ja, rászkódik állandóan és kiborítja.
2: Igen, rászkódik, igen.
1: Oké.
2: Nem, hát figyelj, a Robinak, ami néha nálam kiveri a biztíti, akkor mondom konkrétabban, az, hogy olyan körmondatokat mond, és mindig oda tér vissza, ugyanoda, és nem lehet leállítani. Tehát, hogy így...
0: Ez tény,
1: akartam mondani, hogy alkalmaként durván mint te, Karina, pedig azért az nagy szám.
2: Nem, a Robi az disztingváltan csinálja ezt, de határozottan, a Karina meg nagyon durván, most többit nem mondom.
3: És határozatlanul mondja, nyugodtan mondd a szemembe.
2: Hát én durvábbat mondtam volna, de visszafogtam
3: magam. Most szépen
2: magam.
3: Beszélünk a rádióban, nem lehet kibaszolva.
2: Ez a különbség. Hát úgy ugyanarról tudnak beszélni.
1: Engem ez a része tud kibarítani amúgy Robival kapcsolatban, amikor ez a ilyen mérföld hosszú mondatokban csak mondja, de nem is ez a lényeg. Elmondja nem tudom hány perc után, és elkezd teljesen más mondani. És én már közben a falat kaparom, de nem hiszem el, hogy most már megint mi van. Úgyhogy kész. K.O. De ettől függetlenül Robit már így elfogadtuk, de Gaber...
0: Na, én ezt mástól tapasztalom, amit te tőlem azt mondod, mert én nem szoktam
1: elmondani. Nem, most te vagy a terítéken, most úgy
2: fogsz. Most véged van,
1: Robi. Lefektettünk téged, most nyuszi fül a fehér lepedőre, most egy asztalra, körülálltunk téged.
0: De beszéljük másról is. Amikor dolgoztatok, vagy dolgoztok, például Gabenő most is új munkahelyekre került, de például neki biztos volt olyan élménye, amikor hívogatták munkaidőn ki.
1: Igen, amikor a Lépés Rádióhoz bekerült, akkor... Figyelünk, Gaben.
4: Ha tényleg, hogy a Robi kedvéért a hírről is beszéljünk, ez nagyon sok ember van így, attól függ, milyen pozícióban van. Engem például éjjel-nappal hívogattak, még ha itthon is voltam. Nézd, az elején kell határt szabni, nem menet közben, mert ha menet közben akarsz határt szabni egy főnöknek, aznak tudjuk, hogy mi lesz a vége. Nagyon sokan belesnek abba a hibába, amiben én is, hogy ugye főleg amikor munkát keresel és örülsz, hogy találsz munkáját, akkor ugye elválasz szinte kötőjel majdnem mindent is. Ezzel én is így voltam.
1: Fiatal voltál és kellett a pénz, persze.
4: Így van, fiatal voltam és kellett a pénz, hogy a
1: igen.
4: Szállóigé is tartja. Gyerekek, hajnalban, éjfélkor, hétvégén is, amikor itthon volna. Tehát amikor nem tudsz elmenni úgy kikapcsolódni, annál rosszabb nincs. Teljesen tönkre tudja tenni az ember. Ezt senkinek nem kívánom. És mint ahogy mondtam is, hát hogyha utána próbálsz meg határt szabni,
2: az már később válik,
4: vagy nem.
2: Igen.
4: Többségében nem szokott beválni. Én nálam úgy kezdett el beválni, úgy kezdett el hatni, hogy azt mondjam, hogy jobban akkor itt vedlek titeket. Az első ilyennél mondták, hogy jó van, akkor másképp állunk hozzá. Na ez a másképp állunk hozzá, ez többnyire egy hétig tart. Maximum. Utána megint kezdődik minden előről, és mint egy dedóba eszébe kell juttatnod.
1: Lehet ez a mentalitás függvénye, meg nagyon sok mindennek váltere, persze. Robi, viszont én arra kíváncsi vagyok, hogy neked milyen tapasztalataid vannak, mert itt már mindenki elmondta, de te még semmit.
4: Robi van?
1: Hát nem, mert Robi az, hogy saját magával kapcsolatban, hogy nem bírja magát elviselni, én se bírnám. Viszont általánosságban.
2: Vagy az alkalmazottakra mondja, hogy fölhív valakit, és nem azt csinálja, amit kell, és nem hagyja magát befolyásolni. Évfél után
4: a
2: például.
4: A hallgatók ezt nem tudják, de ti tudjátok jól. A kedvencem az, hogy az elején ugye furcsáltam, hogy ők, sőt még akkor visszamegyünk a nagyon törzsgyökeres korszakban, amikor még nem ezen a oldalon keresztül beszélgettünk, kikészített azt, hogy éjfélkor, amikor ugye sokan is dumáltunk műsoron kívül, éjfélkor, meg hajnalban csipogott a telefonom, hát akkor rengetegszer megkérdeztem, te ember, te basszus, te nem alszol, neked nincs életed? Csak akkor mondta, hogy de, hát ő ekkor kell, gyerekek, 10-re jár dolgozni a főnökünk, 10 órára, hát most már nagyon messze van a munkahelye a mostani lakásától, de akkor 10-re jár dolgozni, és nem tudom hánykor kell. Na én akkor már a munkaidőm felé.
1: Ezeket limitálni állandóan ezt a részét, hogy ne tudjon téged elérni. Robi viszont rád én...
4: Úgyhogy mostanában hiába is hív.
1: Ez a lényeg, és ezzel megvan oldva.
4: Szoktam mondani, hogy kerestelek, meg jön 5 üzenet, vagy 6 a messengerre, hogy kerestelek, de hát ugye azok is ki vannak némítva, akkor látom, hogyha lapozgatva a messenger üzenet.
2: Ha megnézed, igen.
1: Ezért kell meghozni a határt, Gaben. Robi, viszont én rád kíváncsi vagyok, hogy neked milyen tapasztalatod van. Most akár csak, akkor mondjuk így alkalmazottak a kapcsolatban, bármit mondhatsz, mert biztos,
0: ne, hogy elmesek nektek egy dolgot, volt egy
1: olyan, kollégám. Olyan, amikor felhívtál, csak befejezem, ne haragudj. felhívtál valakit, hogy figyelj, mert ez lenne, és az meg elküldött téged a picsába.
0: Nem, nem nekem ma emesek nektek valamit még. Nagyon a rádió elején volt egy kollégánk, aki rendszeresen volt, hogy óránként hívogatott engem telefonon, hogy csinál, vagy ebbe segítsek neki, abba segítsek neki, vagy ezt csináljam meg, vagy azt csináljam meg, és ez ment rendszeresen, és kiborító volt, egyszer idegesített, nem tudtam elmenni szó szerint a géptől fél órára, mert már csörgött a telefonom. Na, ez egy nagyon idegesítő jelenség volt.
3: Mit tettél ennek érdekében?
0: Hát semmit, vagy nem vettem fel a hívást, kinyomtam, aztán egy idő után abbahagyta, vagy megmondtam neki, hogy figyelj, van időlimit, van, amikor itt vagyok a gépnél, akkor mondja, most azért mi fél óránként ne hívogass. Igen?
1: Mikor megbocsátható az, hogy a főnök egyáltalán felhívjon minket? Hogy mondjuk munkaidőn túl egyáltalán van-e ilyen időpont, amikor felhívhat, vagy munkaidő után ott felejtsen el?
2: Nem időpont van, helyzet van, én azt gondolom. Tehát itt most azért vannak extra esetek, és legkerülhet helyzetben egy főnök is olyan helyzetben, amikor
0: vannak rendkívüli helyzetek.
2: Meg kell oldani egy problémát, tehát azért vannak
0: ilyen szituációk. Igen, de amikor óránként van ilyen probléma, azkor már eldobod az agyod.
2: Tehát persze, nem, és nem erről beszéltem, mondom extra helyzet. Nem azt mondom, minden nap nem lehet extra helyzet.
0: Hát persze. Ez egyetértek.
2: Hát én azt mondom, hogy lehet ilyen, de olyan nincs, hogy amiről a hír szól, hogy minden este, vagy minden másnap ez volt a műsor.
3: Ugye, ha hajnalban nem szól az Álmod Királylány rádióba, akkor én fölhívhatom a Robit, hogy Robi, nem szól hajnalban, hajnal egykor az Álmod Királylány, úgyhogy létezik.
1: Mi az elfogadhatóbb, hogyha a férfi főnök hívja a női alkalmazottat többször, vagy a női főnök hívja a férfi alkalmazottat, vagy mindkettő irritáló?
0: Szerintem mind a kettő.
2: Én megbocsájtanám a női főnökömnek, hogyha azért hívna, hogy menjek át hozzá. Ja? Na, nem kell tudod beundani?
3: Nem érdekes. Tudod, poligámiában vagyunk.
2: Ja.
3: Tudod, poliértek. Nem Budapesten, hanem poligámiában. Jó,
1: akkor maradjunk abban. Robi, akkor maradjon itt nekünk főnök, vagy akkor rúgjuk ki.
3: Szerintem maradjon, mert én úgy szeretem.
2: Na.
1: Aha, hát jó. Jó, hát hogyha már így alakult, akkor jó van.
2: És akkor én is vagyok most szerelmet a Robinak?
0: Nem kell. Hát, Isten őriz.
3: Nem, te tejeljél.
1: De én meggyőzhető vagyok az ezeresek a nagyon sokszoros.
2: Igen.
1: Sokszorosával. Nagyon-nagyon sokszorosában meggyőzhető vagyok, hogy arra szavazzak, hogy Robi maradjon. Megvehető vagyok.
2: Van az a pénz, nem? Van az a pénz.
1: Jelen pillanatban még a mérleg másfelé billen. Tehát még tudunk erről mit tárgyolni.
3: De figyelj, játékpénzt elfogadsz?
1: Karina, te bármivel fizethetsz, de csak 5 napig.
3: Jó, megbeszél.
0: Szerintem zenéljünk egy picit, aztán én nem fogjuk folytatni. Mit szóltok hozzá?
3: Szóhoz se tudunk jutni, hát a főnök.
0: Akkor zene.

0: egy lépéssel közelebb hozzád, Lépés Rádió, és folytatásban azzal megyünk tovább, hogy egy fiatal jogász eltüntette a nevét online, hogy megvédje a karrierjét. A története röviden annyi, hogy egy 23 éves nagy jogi irodában dolgozó nő korább saját névvel posztolt életmódról, tanulásról, munkáról, majd úgy döntött, anonimmá válik, attól tartott, hogy az online személyisége áthat a megítélésének, illetve a szakmai megítélésének egészen pontosan. De most az a kérdésem, hogy szerintetek ez mennyire reális, vagy nem reális, hogy azért, mert mondjuk valaki jogászként dolgozik, és mondjuk életmódi kérdésekben nyilatkozik meg a social médiában, az mennyire gáz? Szerintem alapvetően ez semmi gond nincs.
1: Jogászként neked meg kell tartanod egy bizonyos szerepkört. Vagy ha te abból kilépsz, akkor már ott hiteltelenné válhatsz mondjuk bizonyos embereknek a szemében, akik tőled várnának egyfajta objektív, konstruktív részvételt bizonyos helyzetekben. Szerintem ez valami hasonló lehet, hogyha például te egy olyan ember vagy, aki mondjuk teljes mértékben ugyanígy mondjuk egy hiteles személyiség valamilyen téren, majd utána pedig politikában elkezdesz mondjuk egy oldalt úgy képviselni, nem úgy, mint képviselő, hanem csak mint támogató, és ezt közzéteszed. És ezzel már azonnal lefelezed a szimpatizásaid, akik addig voltak, mert akik szimpatizáltak azzal a párttal addig, akkor azok továbbra is, akik meg nem, azoknak meg a személybe csökkensz. Szerintem itt is valami hasonló lehet.
0: Igen, csak itt meg felmerül bennem a kérdés, hogy joga van önmagának, úgymond. Tehát most azért, mert én nekem van egy szokmám, van egy imidzsem, hogy inkább az a kérdés szerintem, hogy ha bármi mást posztolok a közösségi médiában, azzal rontom az imidzsemet, vagy sem? Mert ha rontom, akkor igaz, amit mondasz.
2: Nem feltétlenül rontod, de ronthatod. Tehát ez biztos, hogy így van.
1: Nagyon sok területen van, illetve tanároknál is, rendőrség, stb., hogy a social platformokon nem állhatsz bele bizonyos kérdésekbe.
2: Bizony.
1: Mert azzal a munka körülményeidet is minősíted.
3: Tehát akkor, hogyha rendőrségen dolgozol, akkor ne legyél a tolvajok oldalán, értjük?
1: Hát igen, vagy ha rádiózzal, akkor ne hirdess magad rossz lányokon, igen.
3: Igen, tehát rossz lányokon le kell törölni, Zolikám, értem, jó. Megbeszéltük.
2: Nem,
3: hát valami kötelezettséget biztos, hogy van a munkád felé, tehát ez ugyanaz, mint például a tetoválás. Most csak ezt tudom példának felhozni, hogy tehát egy agyon tetovált nő vagy férfi azért egy furcsán néz neki mondjuk bírónak, jogásznak, rendőrfőhagynagynak egy mondjuk egy rövidújú pólóból kilátszana. Tehát azért az egy rejtett dolog. De ugyanez a
0: nekem, hagyj tegyek hozzá, bocsi, hogy ezt mondjátok, egy tegyek hozzá. Nemzeti adó- és vámhivatalnál voltam bent, vagy 10 éve, és egy magasrangú vezető a következő öltözékbe jelent meg. Farmer nadrág, pulóver, a pulóveren egy atléta kívül, tehát nem alatta, rajta kívül, a farmer nadrágon meg rövid nadrág kívül. És sportcipő. És így jelent meg.
3: Hát,
2: azt jó, hitte,
3: hát
2: hogy
3: ez volt a divat. Na hát.
1: Nekem van olyan ismerősöm.
3: Hát,
2: azt jó, hitte, hát, hogy ez
3: az,

0: öltözékének is ezt mutatni kell valamilyen
1: de
0: szinten.
1: Nem mindig öltönyben, nyakkendőben, persze, de valami normál öltözet, tehát a munkához hasonló öltözetet és viselkedést kell felvenned.
0: Státuszod, inkább azt mondom, státuszodhoz, mert a munkához nem biztos, hogy kell, de a státuszod is azért kell egy illő ruhaviselet, tehát
2: jó, azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy férfi és nő között van különbség? Tehát például a férfi online magabiztos szakember, a nő viszont túl sokat mutat magából?
1: Hajlamosak vagyunk nőként igen kicsit többet mutatni, ez tény is vala, a férfiak szerintem zárkózottabbak online megjelenésnél.
0: Én most nem akarom nevesíteni, de volt olyan lány, akire rászólt a főnök, egy kicsit másról beöltözködjön, mert a pasiknak bitukszol a szeme. Tehát járkált ott akárhol, és akkor a munkahelyen
1: is rászólt. Nők jobban kitárulkoznak, tehát nekik nem való ez a kettőség szerintem, mert nem tudják jól kezelni. Tehát szerintem az jobb
3: területen megvasztó tud lenni, meg be kell tartani a játékszabályokat. Akár férfi, akár nő.
1: De a férfiak nem hajlamosak, tehát a férfiak azért szűkebben szabják az öltönyt.
3: Az nem, most amit mondta példát az előbb, a banki dolgozott, pont férfinál volt ez. Hogy úgy volt felöltözve, és akkor kész is, az ne nyújtsa a segítséget, mert az nem úgy kezeled.
0: Demoralizáló, tehát most nekem nem egy ilyen ember ne adjon nekem. Ne ossza az észt, aki
1: én a 8. kerületi polgármesteri hivatalban voltam, és hát meglepő volt, mikor a szakértői társammal, vagy szakértői kollégámmal elmondta, hogy milyen ruhában volt a polgármester, és egy kicsit meglepődtem, de attól még jó viszonyban vagyunk, de furcsa volt az öltözéke. A korhoz, a helyhez, a hivatalhoz mérten, de az ember így vállat vont, és hát, ha így jól érzi magát.
0: Mi a hasonlóvarákban jelent meg? Hogy
1: nem, blondgatyába, nem. Nem, hát egy lazább, sportosabb öltözetben.
2: Hát de az alapvetően, hogy sportos, az nem azt jelenti, hogy nem igényes.
1: De nem volt oda való, most ja, nem részletezném, de nem volt szerintem.
3: Ez most nagyon laza. Iskolában is megvan az határozva, hogy például oda egy tanárnő hogy mehet be, tanítani. Nem mehetsz be úgy órát tartani, hogy mondjuk bemész egy nem tudom valami a szakadt farmerbe, meg egy
1: topnak hívják.
2: De ezt betartják amúgy? Tehát biztos én van az ember, aki nem tartja.
0: Nem, hát az igazgató biztos, hogy ez nem, ez egy valamiféle minta, és ugye a diákoknak se lehet azt mondani, hogy most így, ha a tanár így öltözik, akkor én miért ne üdvözhetnék így vagy úgy, ahogy. Tehát, hogy
2: ennek ellenére van pro-kontra eset, tehát, hogy
3: mindig kirívó esetek vannak, Robi, viszont én az, hogy a szabály mi a gyárilag, az egy másik dolog.
2: Jó, más kérdés, de ide tartozik. Szerintetek a munkáltató nézhesse a dolgozó privát közösségi csatornáit?
3: Most már nem kerülhetett ki.
1: Hát én azért nem szeretném a munkáltató nézni az én privát csatornáit.
2: Hát erre már áruljunk.
1: Hát figyelj, rosszlányok.hu, figyelj, benézni a Robi, hát nem biztos, hogy örülnék neki, de most már...
2: Honnan tudod, hogy én nem figyellek?
1: Ja, hát
0: figyelj, ez a GPR, lehet, hogy ez a GPR már szabályozza, és lehet, hogy bizonyos munkaköröknél ez el kell, hogy fogad, és a munkavállalói szerződésed.
3: Igen, hogyha például te... most úgy mondom neketek, hogy közszolga vagy, vagy például mondjuk csinálsz egy... mondjuk egy rendőr vagy, tűzoltó vagy, tanár vagy, olyan területet dolgozol, ami mondjuk ezt megköveteli, akkor fura lenne, hogy például tanárként, mondjuk most mondok egy például magyar tanárként, te elkezdesz arról posztolni, hogy a zsidókat mennyire jó volt, hogy írtották még a 20. század elején. Nem, mint hogyha bárkinél elfogadható lenne, csak most azt mondom, de direkt most a kirívó esetet mondom. Vagy nem teheted meg.
1: Ez nem elfogadó. Hát
0: morálisan nem tetszik.
1: Morális csapda, igen, hogy úgy kirúgnák, hogy a lába se érni a földet.
3: De most, hogyha normál, hétköznapi ember vagy, akkor se fér bele egy ilyen kijelentés, mint amit mondtam. Nem. Ezt attól függetlenül mondom, hogy nem teheted meg. mint ahogy például a politikai hovatartozás,

0: nagyon sok mindent, azért kötik ki, hogy figyelj, ezt így erről nem beszélhetsz, mert azzal nagyon nem teszel jót. Az, hogy négy szem közt külön privátban mit csinálsz, szíved jogat csináld, de nyilvánosan ne reklámozz, hogy ezt vagy azt csináld. Az azért másik dolog, hogy ezt átlépik, vagy nem.
1: Témában nekem utolsó kérdésem. Az szerintetek jogos, hogyha egy munkáltató az alapján ítél meg, amit te szabadidődben posztolsz?
0: Hát szerintem ez a kettő, ez összefügg.
2: Hát nem, mert azért, de nem, hát szabad, neked van egy szabadidőd, az a magánügyed. Ha nem posztolsz és nem teszel olyan dolgot, ami ütközik bármilyen munkahelyi szabályba vagy alap életvédelmi szabályban, akkor te miért ne csinálhatnád azt? Tehát az a te magánéleted.
3: Hát az olyan dolog, hogy az már egy kicsit túlnő azon a dolgon, hogy a munkáltató a munkája alapján ítélje meg a dolgozót. És hogy az most ott a social médián, vagy bármilyen más ilyen nyílt platformon mit csinál, az nem feltétlenül befolyásolja a munkavégzését. Ha az ő munkáját elvégzik.
0: Ha mindenki magaszt magadnak egy ilyen szociális valamilyen platformot, akkor a baráti ismerősi körömben is mindenki úgy csinálja, én is úgy csináltam magó, hogy akkor kell egy B-profil, amin csak egy nagyon szűk kör van, ahol minden következmény nélkül azt passzolsz, amit akarsz, mert csak a szűk kör fog róla tudni. És azt a többit, ami az A profilod, ami a fő profilod, azt megnézheti bárki, oda nem fogsz olyat kirakni. És akkor ezzel megvan oldva.
4: Állítod és kész.
3: És kész.
0: Igen.
4: Csak az ismerősöd lát.
3: Hát jó, de ez a normális. Egyébként én is azt gondolom, hogy aki mindent kitesz a placra, hát na mindegy.
1: Én nem mondom, vagyok, egy picit zenéljünk, és akkor...
0: Én meg elköszönök tőletek, srácok, úgyhogy nektek jó szórakozást. Mi van, majd két hét múlva találkozunk, de maradjatok itt a többiekkel, még jönnek vissza. Sziasztok!
2: Szia, Dávid!
3: Szia, Dávid!

0: egy lépésre közelebb hozzad lépés rádió. Következő témánk pedig az anyós Findmájappal követi a felnőtt fiát. A történet röviden, hogy egy nő szerint az anyósa megszállottan figyeli a férje és a sógora helyzetét egy megosztó, úgymond nyomkövető szolgáltatáson keresztül, még akkor is kommentálta a mozgásukat, amikor a menny már kényelmetlennek érezte a folyamatos ellenőrzés. A kérdés, hogy a családi biztonság érdekében megosztható a helyzeted, vagy ez megalázó, amikor a férjedet, feleségedet követi a saját anyósod?
1: Nekem szerencsém volt egész életemben, mert egyik anyósommal sem voltam közelebbi kapcsolatban, de ha rá telepedett volna a telefonomra, és bekövetgetett volna, és még mondjuk piszkált volna érte, vagy beszólt volna érte, hát nem biztos, hogy örültem volna neki. Nagyon-nagyon nyomasztó, nagyon-nagyon rossz érzés, mert olyan, mintha felügyelet alatt állnál, és nem tartanának felnőtt embernek, hanem te még egy kis 6 éves gyerek vagy, akit követni kell, hogy az iskolából hazajöttél-e, vagy nem.
0: Szerintem amúgy ez emberre múlik. Én tudok pozitív példát hozni erre. Például pároméknál mindenkinek megvan osztva a helyzete, és úgymond tudjuk egymásról, hogy ki merre van, de most ezért senki nem szól semmit. Tehát, hogy nem azért vagyunk egymásnak, vagy vannak egymásnak beállítva, én csak a párommal vagyok így megosztva, hogy mi egymást kövessük, meg figyeljük, meg folyamatosan nézem a telefonomat, hogy ő merre jár, hanem egyfajta biztonságokok miatt. Például annak idején azért állítottuk be a párommal, mert az előző kutyám az eléggé bizonytalan volt, és ő tartott attól, hogy nehogy valamilyen baj történne, ha mégis van valami gond, akkor tudja nagyjából, hogy merre vagyok. Tehát egyfajta biztonsági.
2: Gaben, mit akartál mondani valamit? Belét fogyott a szó.
3: Ez az, hogy mi van, hogyha, tehát ez is egy kétfokú, kétfegyver, mi van, ha mondjuk, mert legtöbb kapcsolatra igaz az, hogy amíg nem vagytok úgy nagyon együtt, amíg nem mondjátok ki, hogy na, most akkor mi együtt vagyunk, addig érdekes a szitu, mert legtöbb kapcsolatban megfigyelte azt, hogy ó, én mindenkiben bízok, nyugodtan, persze, csak hogy beszéljük meg is, de ő mindenkiben bízik. Na, onnastól kezdve a legtöbb kapcsolatban van az, hogy na, együtt vagyunk, és te csak az enyém, senki másért. Tisztelt a kivételnek, vannak kivételek, de a legtöbb helyen ez van, hogy te csak az enyém vagy, és jönnek ezek az érdekes szituációk, hogy leállsz valakivel beszélgetni egy kicsit. Én miért nem voltam ott, miért nem tudtam róla, miért utólag kellett megtudnom. Tehát jönnek...
0: Ez féltékenységi típusuk, hogy valaki nagyon féltékeny típus ember, azoknál igaz ez, mit mondasz.
3: Tehát féltékenységnek is nevezhetjük, és onnastól jönnek ezek az elővigyázatosságok, hogy próbálják úgy ellenőrizni a másikat. Tehát nem feltétlenül így követéssel, hanem tegyük fel.
0: Most adjak tippeket, hogyan kell megcsalni a párodat, úgyhogy én nem teszem.
3: És tök komolyan jön a kapcsolat, megismerkedik.
0: De most Gaben! De Gaben!
3: És akkor onnastól kezdve folyamatosan néz téged, hogy mikor vagy bent adásban, mikor vagy bent live-ban, mikor vagy így, mikor vagy ott.
0: De Gaben!
3: De hogyha ez nem így alakul, hanem tényleg kifelé egy tök jó kapcsolatnak tűnik, és tudod, hogy nélkül követ, azért az is beteg. Az
0: jó,
3: is
0: annyit akarok csak mondani, hogy nagyon egyszerű, kikapcsolod a telefonon az internet szolgáltatás, már nem látja, hogy hol vagy.
3: De mondom, ha tudod, annyi.
1: Tehát azért...
3: az internet szolgáltatást, Robi, ma már ki a fene beszélget telefonon? Most komolyan, szinte mi?
0: Hát azért van, de telefon...
3: WhatsApp, Messenger...
0: De azt is simán, ha lekapcsolod akár bármit, bekapcsolod a repülőgép üzemmódot, már nem lát semmit.
3: De senki, de akkor sem érnek el sehol.
0: Hát nem.
3: Se WhatsApp, se sehol. Ma már telefon nélkül meg se vagy.
1: Ó, dehogy nem, én el vagyok telefon nélkül.
0: Én is.
3: Meg vagy, ó, hát vártam már ezt, igen.
1: Ugye, látod, kell az ellenpólus, kell az ellenpólus.
3: Vártam már ezt.
1: Ugye, látod, látod, látod.
3: Egy dolgozó ember, aki munkába jár, vagy valami, annak ott kell lenni a telefon.
0: Az oké, hogy ott a telefonga benn, de most nem az egyetértek, nálam is állandóan nálam van a telefonom. Én azt mondom, hogy ez a, amiről te beszélsz, ez a féltékenységnek egy súlyos oka. Tehát, hogyha én szeretek valakit, akkor én abban megbízok. Hát akkor nem...
1: Jó, de a hírbe egy anyós volt.
0: Igen, de a hírbe anyós volt, és most az a kérdés, hogyha téged az anyós, vagy a te neked a párodnak az anyósa folyamatosan követni a párodat, és ez téged nem zavarna?
2: Na de várjál, Robi, várj, stop. Azért ezt a kicsit felvítetek, mert az anyós a saját gyerekét figyelte.
0: Így van, ezt mondom.
2: Az mondjuk a saját gyereke. Tehát
1: ez
2: egy
1: felnőtt gyereke.
2: De hát most az lehet egy féltés is. Most. Csak amikor beszámol a vejnek, vagyis a vejnek, a feleségnek, ugye a mennek, beszámol, hogy te itt volt a József, ott volt a izé, na az a gáz. Tehát, hogy ő tájékoztatja minden lépéséről. Közben a feleség, az meg nem is nézi, lehet össze sincs kapcsolva, be sincs kapcsolva, de szolgáltatás. Na, az a gáz.
0: Tehát, de pont ezt mondom, hogy ez önmagában gáz, hogyha ezt nem megfelelően kezelik, vagy nem helyén kezelik.
1: Hát egy felnőtt embert sem, tehát a saját gyerekemet is, hogy felnő elköltözik, hát minek nézegessem én például akárhol? Hát azt most ez...
0: Jó. Másképp teszem fel a kérdést, ezt most anyai aggodalomnak hívjuk, hogyha anya követi a gyerekét, igen. Mondhatjuk ezt, de após csinálna, akkor kontroll?
1: Hát akkor igen, ha após csinálja, akkor tudni, hogy kontroll.
3: Csak, egy apának a lánya, az mindig is a kislánya lesz. Tehát nekem lesz egy kislányom, követném én is.
1: Hát jó, valameddig igen, mert én is valameddig, mert megvan.
3: Én az ágyban nem követem, de na, oda is csak azzal mehet,
1: akit nem lőzte vadászpuskával, értik?
0: Elhiszed, hogy a kislányod, ha olyankor lesz önmaga, dönti el, hogy kivel megy, vagy kivel nem?
3: Én azt nem mondtam, hogy nem dönti el önmagát.
0: Na látod.
3: Akivel akart, de ha egyszer megbántja, le is tudom.
1: Na mondtam, hogy ott a vadászpuska? Tudtam én.
3: Én hát csak az apai szeretet szólva.
1: Csak, így van, pontosan. Csak. De viszünk bableves, na jó, viszünk.
3: Csak és kizárólag az apai szeretet.
2: Ez de most az védekedésed a bíróságon.
3: Így van.
2: Tisztelt bíró úr.
1: Meg a lelké.
3: Szerintem azért szólva.
1: Így van.
3: Mert azért a női törékeny szív,
1: meg lélek, így van, köszi Gaben, hogy kiállsz a nők mellett, de nem, tehát azért a túlzásba vitt nyomkövetés az mindenhol egy nyomasztó, egy birtokló, és attól az ember megörül és menekül, és Jézus Mária. Tehát az, hogyha csak úgy néha-néha megkérdezed, vagy ha elmondja, és bizalom alakul ki, akár anyós, akár após között, vagy gyerek, menj, bárki között, az még oké, de ha már nyomasztó lesz, és még be is fújnak át.
2: Nem, az fölhánytorgatja, hogy miért itt voltál, már otthon kérdez, ha látja, hogy az, hogyha visszaélnek vele, mondjuk így, na akkor most az gáz.
1: Az gáz. Vagy egy barátnő is visszaélhet vele. Bezzek hozzám, nem tudtál eljönni, de a Julikával el tudtál menni shoppingolni, mert látja,
3: Na erről beszéltem, látod?
1: Na ha ne, hát ne, ha megőrülsz.
3: Ez a példa, TikTokon ne azt mással beszélni.
1: Törnyű. Jó,
0: de hogyha először jelzi, hogy én elmegyek a Julikával shoppingolni, akkor mennyi, Isten áldjon.
1: Hát de ne, hát de vannak nők, akik féltékenyek, barátnők.
2: A saját barátnőire.
0: Értem, de akárhogy nézzük, a féltékenység az mindig csak rossz tanácsadó. Akár
1: az biztos, ha barátnő, ha nem barátnő. Pontosan. Ha feleség, ha menj.
0: Na most szerintetek házasság után mondhatjuk azt, hogy automatikusan le kellene kapcsolni a szülői helyi megosztást? Lányod férhez meg, Karina.
1: Szerintem igen. Mert a gyerek akar, fölhív. Ha bajban van, úgyis fölhív. Ha olyan bajban van, akkor fölhív a rendőrmentő tűzoltót. Tehát nem szabad rátelepedni egy gyerekre.
0: De az rátelepedés? Tehát, hogyha, ha, na most elmondok, csak mondjuk tegyük fel, van egy gyerekem, és beállítottam neki ezt, vagy beállítottuk egymásnak, hogy egymást kövessük meg az anyjával is. És ez nekünk tök természetes dolog, nem is nézegetjük alapvetően, ott van beállítva. Néha valami olyan van, vagy valami, mit tudom én, nem jelentkezik sokáig, akkor ránézünk, hogy hol van, azért egy szülői aggodalom, egy természetes szülői aggodalomnak kell lenni, az már elég baj, ha nincs. Viszont alapvetően meg nem gondolom, hogy ezt követés céljából kell egy szülőnek használni, inkább egyfajta biztonság megőrzés céljából.
1: Felhívom telefonom. Megbízom benne, arra nevelem, hogy ha baj van...
0: Hisz. És addig nem bízol meg benne, még nem megy férhez?
1: De akkor is megbízom benne, de hát... De
0: akkor addig minek legyen beállítva?
1: Hát, Robi, basszus, ebbe teljesen igazad van. Hát, basszus, esküszöm, tehát komolyan mondom, igazad van. Minek? De tényleg minek? Mert nekem is be van állítva, de nem nézem. Tényleg, én akkor szoktam nézni, amikor külföldön van a gyerek, épp mit tudom én, valahol külföldön van dolga, akkor persze, hogy átért a határon, leszállt a repülő, meg itt van, ott van, de végül is igazad van, kíváncsiság, ez a szülő.
0: Na, én viszont amondó vagyok, hogy ezek igen. után, a kíváncsiság után, meg ezek után, a helyzetek után egy picit zenénk, aztán visszajövünk és folytatjuk. Mit szóltok hozzá?
1: Fóhoz se jutunk.
2: Rendben.

0: egy lépéssel közelebb hozzá egy lépés rádió, és hoztunk nektek egy újabb, igazán kicsit pikáns sztorit, méghozzá képzeljétek el, négyféle romantikus szerető típust azonosítottak. Hát én azért azt kétségbe vonom, hogy csak négyféle van, de majd beszélünk róla. A sztori az, hogy egy új kutatás négy romantikus szerető típust különített el, enyhe, mérséget, libidulózus és intenzív típust. Ez a sztori jó arra, hogy miért szeretnek emberek teljesen eltérő hőfokon ugyanabban a kapcsolatban. Én ezt értem, csak hogy szerintem nem csak négy van, de határozzunk meg így négyet. Az a kérdés merült fel bennem, hogy alkalmazkodni kell a másik szeretet intenzitásához, vagy hasonló típus partnert kell keresni?
1: Hát, ez egy nagyon jó kérdés, mivel legtöbbször a párok különböző intenzitással találnak maguknak párt, valahogy nagyon kevés ismerőseim és barátaim, és tapasztalatom szerint az, akik egyformák. Ám bár lehet, hogy sokkal gördülékenyebb lenne ez a kapcsolat, és tehát társkeresés előtt valahogy ezeket ki kéne szűrni, de ha kiszűröd, akkor meg hol uncsi a kapcsolat?
0: Nem, én azt gondolom, nem. Én azt gondolom, nem uncsi amúgy. Nem az egyforma. Egyforma úgy se lesz sosem teljesen. Vannak időszakok minden partner, vagy minden egészségesen működő embernél. Vannak időszakok, amikor mondjuk aktívabb, amikor magasabb a libidója, és sokkal többet vágyik a közös, hogy is mondjam, szeretkezésekre, stb. Meg van időszak, amikor valamilyen ok, akár betegség, akár valamilyen külső behatás, vagy bármi miatt leesik ez a bizonyos libidó. Ez esetben, hogyha így nézzük is, hogy ez négyféle szerető típus különböztet meg ezzel a statisztika által, azért nem hiszem, hogy négyféle van pont, mert hogy változik folyamatosan, én saját magam is tapasztalom ezt, hogy változik, hol az egyik ő, hogy ők van a másik, ők libidója egy pár kapcsolatban, mert nem lesz folyamatosan ugyanolyan, tehát hogy...
1: Oké, de hát figyelj, tény is van, hogy 7 évet változunk, na, de most fiatalkorban persze a fiatalság bolondság, az ember olyan a pasival jön össze nőként, aki ugyanúgy szereti a szexet. Ha talál olyat? Itt a kérdés, ha találsz, ha nem találsz, akkor összeérsz egy olyan nővel is elveszett feleségül, és vagy vágyakozzol, vagy szeretőt tartasz. Mert nem biztos, hogy azt tetszik meg benne, abban a hölgyben,
2: hogy
1: milyen libidója van, hanem azt tetszik meg, hogy
2: csinos, más tulajdonság.
0: Egyértelműen igazatok van.
1: Tehát ez nem biztos, hogy te megtalálod
0: az ismerkedés
1: a nőt, aki hozzád illik, például, vagy férfit.
2: Most de várjatok majd picit, de most Robi, most félrejtettél még valamit? Itt most nem a libidóról van szó.
1: De, a libidóról van szó.
0: De. Arról van szó, hogy négyféle szerető típust diagnosztizáltak, enyhe, mérséget, libidó, likus és intenzív. Az a harmadik az olyan közép, vagy hogy is mondjam, olyan,
1: intenzív,
0: olyan hát, erős jó, és ez, a, nem jó, a legerősebb ez, között lehet, és a szerető típus, a szerető, miért tartasz szeretőt? Tehát azért, mert szexelni akarsz elsősorban. Tehát
1: miért akarsz szexelni, kimondok, mert akkor nem kapod meg azt, amit szeretnél.
0: Pontosan,
1: tehát
0: pontosan.
1: Nem olyan libidói nőt találtál feleségnek, aki mondjuk a te szexuális étvágyadat kielégíti. Mert igen, nehéz, mert nem az az első szempont egy hölgy megismerésénél, hogy te figyelj neked, milyen a libidód, nem ezt teszed.
0: Nem, ez igaz, viszont amikor ismerkedsz, akkor megtudod, hogy alapvetően neki milyen, és amikor már kapcsolatban vagytok, igenis alkalmazkodsz a szeretedőt, alkalmazkodsz hozzá, vagy a másik hát, alkalmazkodik hozzád.
1: Vagy, mert most nem fogsz virágot.
2: Vagy elmesz, vagy arrébb ész, vagy igen. De nem, de várjátok, de ez kétféle dolog, most persze én is, most akkor beszél. Nem. Tehát van ez a típus, hogy a szexuális libidód milyen intenzitású, meg a szeretet, mert én szerintem egy kapcsolatban is különbözők a szeretet intenzitások.
0: Igen, erre gondoltam,
1: igen,
2: az ugye az ritka, hogy mind a két fél ugyanúgy szereti a másikat. Ez egy szerencsés helyzet.
1: Igen.
2: És általában az szokott lenni, egyik jobban szereti a másikat egyiket, és ez ebből igen. Azért van konfliktus, mert vagy az egyik túl sok, a másik túl kevés.
1: Na de mi libidóval is ugyanígy állunk.
2: Ugyanígy, azt mondom, hogy lehet párhuzamot vonni, tehát ez csak mondjuk a libidó azt az ösztön, meg a
1: hát jó, de figyelj, fiatalon nagyobb a libidót, középkorban is jó, de nem biztos, hogy olyan. Tehát azért azt a pasik tudra vágyik,
0: idősebb emberek, 60 pluszos emberek mondják azt, hogy a legszebb életkor szexuális életében 30 kötél 50 év között volt. A legjobb.
1: Tökéletesen egyetértünk.
2: Hát azért, mert akkor vagy a legaktívabb, és akkor érsz meg nagyon-nagyon sok mindent. Utána már kezd lecsengeni a dolog.
1: De hát most akkor minden életszakaszban keresi más feleséget, meg férjet, meg barátnőt, magadat?
2: Nem ezt mondtam. Csak azt mondtam, hogy ez így igaz. Tehát, hogy akkor vagy a legaktívabb. Ez nőkre is igaz, meg férfiakra is igaz. És utána elvileg meg kéne, hogy nyugodj, és elvileg el kell, hogy fogad a megfelelő párt találsz azt az élethelyzetet, életstílust, amit követ a kapcsolatod. Tehát, vagy
1: igen, le kell nyugodnod neked is.
2: Kellene.
1: 60-ig kellene, igen.
2: Aki és van, aki igen, van, aki nem.
1: Így van, pontosan.
0: Igen, de pont ezért mondom, hogy alkalmazkodnunk kell, tehát el kell fogadnunk az adott helyzetet, és alkalmazkodnunk kell. Lehet, hogy magasabb a libidó, mint mondjuk a páromnak, vagy fordítva, viszont ettől függetlenül ugyanúgy szeretem. Ahhoz kapcsolódóan, amit meg Zoli felhozott, ez a szeretet dolog, én azt gondolom erről, hogy igazad van, viszont hogy abban, hogy az egyik ember mindig jobban szereti a másikat, viszont hogyha egy a szeretet nyelvük, hiába az egyik jobban szereti a másikat, akkor ugyanúgy megkapja a kifejezést a másik tól. Tehát, hogy magyarán megkapja azt a szeretetet ugyanúgy, mert érzi, hogy szeretve van. Hogyha különbözik a szeretet nyelvét, na akkor már nehezebb a helyzet. Akkor már megkapja a szeretetet, akkor is lehet ezt érezni, de nyilván abban viszont igazad van, hogy minden kapcsolatban, legalábbis legtöbb kapcsolatban az egyik jobban
2: nem egy forma, az intenzitás. Igen. Tehát, hogy egyik
1: igen, valóban, de a szeretet nyelv az fontos, hogy hasonló legyen, legalábbis igen. Nagyon közelítsen egymáshoz.
0: Igen, az fontos.
2: Tehát, ahogy jó, de a szeretet nyelv meg az intenzitás az különböző dolog, tehát hogy azt most, hogy megértse
1: igen,
2: az
1: igen, az különböző. Igen, igen, igen.
0: Na,
1: igen.
0: Viszont az a kérdésem, hogy szerintetek van különbség az intenzív nő tapadós, az intenzív férfi meg romantikus?
1: Hát azért nagyon elgondolkoztat az intenzív férfi romantikus. Igen, ez egyenes arányos, ezt tapasztaltam. És mi a másik, hogy a tapadós...
2: Intenzív nő tapadós. Hát igen, mert hát az ugye vonzani, meg vonzódni akar. Hát igen, ez lehet.
1: Mit értünk az, hogy tapadós?
2: Hát hogy nyomul, tűnhet úgy, hogy mert egy nő általában ugye nem olyan nyomulós általában egy nő.
1: Tehát akkor az intenzív libidóval rendelkező nő,
2: igen, az tapadósnak tűnik. Igen. Hát szerintem igen.
1: Ezen úgy elgondolkoznék. Ezt én nem.
0: Én azt gondolom, hogy lehet a férfi. Lehet a férfi is tapadós. Én saját magam bőrén tapasztaltam ezt, hogy ha jobban szerettem a páromat, akkor hajlamos vagyok úgymond rá cuppanni. Én most nem úgy kell érteni, hanem...
1: Értjük.
0: Tehát, hogy sokkal jobban inkább egy kicsit olyan piócának érzed magad, hogy úgy tapadsz, és ezt akkor tudod igazából, hogyha ezzel tisztább vagy, és tudod kezelni. Hogyha nem vagy
2: hát, ha
0: tisztább,
2: nagyon szeretsz valakit, bocsánat, szóval meg, hát intenzív, ugye nagyon erős a szereteted, a másik felé, akkor persze, hogy tapadósabb vagy, na, szó se róla.
1: Hát igazat kell adjak nektek, igen, most úgy belegondoltam, igen. Igen, mert annyira szeretet, hogy minden igen. Pillanatot, percet, órát, másodpercet
2: a közelében akarod tölteni, igen, át akarod ölelni, és ez a nőnél ugyanígy van, hogyha annyira szereti a másikat, akkor az tapadósnak tűnt.
1: Igen.
2: Rámászik, öleg, és pedig nem, csak olyan erős az érzelem, ami
1: hát hogy ez az, hogy így tudja kifejezni.
2: Úgy viselkedik, mint hogyha egy ilyen tapadós, nyomulós csaj lenne.
1: Igen, igen, igen, de közben mégsem.
2: Pedig nem, ezt, nem az, csak egyszerűen annyira intenzív a szeretete. Igen.
1: Ami majd egyszer elmúlik, és szegény pasi hát, pofára esik.
2: Igen, igen, igen.
1: Ez mégse így volt.
0: Na, egyszer kérdésem.
2: Kicsi vásár, ugye?
0: Kérdésem, ki fárasztja jobban a másikat, a szenvedélyes vagy a nyugodt partner?
1: Hát ez attól függ, hogy hol szenvedélyes és hogy hol nyugodt. Szóval, de melyik a fárasztóbb?
0: Aha.
1: Hát...
2: Lehet mind a kettő fárasztó.
1: Mind a kettő
2: szerintem.
1: Fárasztó. Ha lehet, túl nyugodt, akkor tutyimotyi papucs, ha túl szenvedélyes, akkor meg olyan, mint a pióc, és idegesítő. Egy idő igen. után. Tehát mind a kettő.
0: De lehet, meg lehet szerintem találni az arany középutat.
1: Hát az nagyon, az a legnehezebb. Tehát figyelj, az a sejem út, az...
2: Nem, hát az mindig úgy van, hogy, hogy tudni kell, ha egy kapcsolat mondjuk már hosszú, akkor ismerni kell a másikat, hogy mikor kell nem tapadni, nem nyomulni, visszavonulni, mikor kell, hogy békén hagyni a másikat, külön kis teret hagyni neki, ezen múlik, hogy ezt az ember tudja kezelni.
1: Hát fel kell ismerni, igen, a kapcsolat elmúlta után, mert az első egy-két hónap, egy-két év az még... Az még változó lehet, de ha az ember odafigyel, akkor tudja kezelni, hogy mikor jó, hogy mikor mit csinál.
2: Közeledik, tudja, hogy a másik mikor fogadókész, bármire
1: is. Nálam kávé reggel hiány, kávé hiány van, úgyhogy nálam a közeledés az, hol a kávém.
0: Szerintetek randi a pokon legyen szeretett intenzitás teszt?
1: Jó lenne, komolyan jó lenne.
0: De ezt lehet tesztel mérni? Hogy
1: hát
0: lehet?
1: Szerintem...
0: Ez kéne valaki egy szakértő. El nem tudom képzelni, hogy milyen kérdések alapján határozod meg, hogy neked milyen a szeretet intenzitás.
1: Elgondolkodtató, de biztos, hogy nagyon sok kapcsolatnak jót tenne, ha lenne ilyen.
2: Jó, kis, csak Karin, ez megint arról szól, hogy az ember azt írja le, amit a másik hallani, látni akar, hogy én szenvedélyes vagyok, de azért én tudok kedves is lenni, figyelmes, visszafogott, hogyha úgy alakul. Hát leírnék egy annyi mindent, hogy azt a bogozza
1: ki, aki hát olyan akarja. Kis, mintha ilyen kis hazugságvizsgálós, tehát olyan tesztek kellenének, amik van hazugságvizsgáló, vagy olyan csavart, tudod, hátulról, mint a fodrász, és akkor abból le lehetne szűrni, hogy ez most tehát nem ráutaló kérdés.
2: Olyan, aminek írja magát, vagy nem olyan?
1: Igen, tehát lehet ilyen furfangos kérdéseket föltenni, hogy ott általában mégse tett. Ha rá válaszolsz, akkor kiderül, hogy mégse.
2: Olyan, vagy mint amilyennek
1: hívom. Igen, nem rossz, nem rossz különben.
0: Ez csak azt úgy, mindenki úgy töltené ki, ahogy neki számára megfelelő lenne.
1: Hát, de lenne egy ilyen igazságszérumos.
0: Ja, értem!
1: Figyelj, ezt tészt a kamu, ezt figyelj, lested valamelyik szappanoperából a...
2: Hát jó, de hát most visszaugrunk egy pillanatra a társkeresés, hát ott is, hogyha írsz egy magadról egy profilt, egy leírást, egy hirdetést, akkor minden szép és jót meg leírsz magadról, ha persze. Hát rosszat nem fogsz írni, mint amit a Dávid mondott, hogy hát figyelj, ezért meg ezért nem fogsz szeretni, de egyébként
1: pedig
2: ez nem
1: korrektebb lenne.
2: Igen, leírhatod azt, hogy milyen rossz tulajdonságai vannak, hogy kávé nélkül ne nyúlj hozzám, éjszaka ne nyúlj hozzám, tehát egy ilyeneket le lehet írni.
1: De hajnalban jöhetsz, és akkor azok működő... a pasik, akik
0: igen?
1: Mondjad. Azok a pasik, akik ezeket szeretik, tudnak mérlegelni, de nem csak a jót kell leírni. A jót nagyon könnyű leírni. A nehezebb rosszakat is le lehet írni. Hát
0: én meg azt gondolom, hogy egy komoly kapcsolat esetén tabunak nem szabad lenni, és akkor nyúljunk egymáshoz, amikor akarunk. Múltkor olvastam egy olyat, hogy csajok írták, vagy pasik, mert nem csajok írták, hogy ők nem nyúlnak a párjuk intim részéhez, hogyha nem szexről van szó. És szerintem ez hülyeség. Tehát azt gondolom, hogy nyugodtan akkor ragadjon meg a partnerem, vagy én őt, amikor akarom.
2: Így van, de általában a nők nem. A nők nem szoktak nyúlkálni, a pasik szoktak nyúlkálni.
1: Ne vegyük már el szegény pasiktól ezt a trendet, hát most én
0: nem is kell venni, ha nyúkáljunk, de a nők is nyugodtan nyúkálhatnak. Én ezt simán a páromnak megengedem.
2: Most arról beszélünk, Robi, nem
1: szoktak. A nők szemérmesebbek, igen, erre neveltek igen. 500 éve, a nő szemérmes, nem fog benyúlni a gatyádba.
0: Pedig tudod, mi
1: ha csak
0: jó?
1: Nem a rossz lányokról szedted a telefonszámát, akkor belegyúl, de amúgy nem, tehát a nők, vagy talán a hálószobában mondjuk négy fal között, de
0: hát
1: nem
0: hálószobában négy fal között gondoltam, más előtt én sem nyúlok a párom bugyjába sár, ne haragudj hát, már, hogy senkinek semmi köze.
1: De nem, te rácsapsz a fenekére az utcán, meg
0: nem csapok én rá, dehogy, max megfogom.
1: Na de várjál, de ezt a nő nem csinálja meg, csak a pasik.
2: Igen.
0: Szerintem általában. Ez
1: általában a férfiak. Férfiak, aha, férfi nyúl a kezed.
2: A férfi elkapja a csajt, megfogja a seggét, a csaj
1: megcsókolja, nem fog... átöleli, igen. De inkább a férfiak kezdeményeznek. Mi ezt elvárjuk tőletek, ne haragudjál. Tehát te ez az elvárást hagyd meg már nekünk.
0: Meghagyom, de ugyanúgy mi férfiak is szeretjük az ilyesmit, legalábbis én hát személy szerint szeretem.
1: Sok... Hát...
0: Viszont azt elmondhatjuk, hogy sok kapcsolat nem rossz, csak két eltérő érzelmi hangerő találkozik benne.
1: Igen, hát ez pont ugyanolyan.
2: Hát erről beszéltem, hogy
1: az rádió, nem biztos, hogy... sok érzelem jön össze együtt. Igen, igen. Tehát ugyanúgy, mint egy nagy családban is, különböző emberek vannak egy kapcsolatban is, de ez a jó, a színes, a jó, a változatos, nem unalmas, jó ez így. Mindenki tök egyforma lenne, ugyan hát halálra unna magát két uncsiján.
2: Nem, én akkor is ebben
1: nincs, mindig de nem, nincs húzóerő.
2: Mindig vitatkozunk ezen, én azt mondom, hogy akkor jó egy kapcsolat, vagy akkor, nem azt mondom, csak akkor jó, de az mindenképpen jó kapcsolatot szül, hogyha mind a kettőnek a szeretet intenzitása ugyanakkora. Mert akkor nem érzi magát az egyik alá meg fölé rendeltek. Én ezt gondolom.
1: Hát, csak nehéz ez összehozni. Van benne persze, igazságod, mondtam, van benne igazságod, csak nehéz összehozni, mert...
0: Ritka, nem egyformán ritka, szeretünk, az a helyzet, Zoli, és pont emiatt vannak a különbségek, és ezért nehéz ezt összehozni. Ettől függetlenül szerintem, ha az intenzitás nem is ugyanaz, de a nyelv ugyanaz, akkor nagyon jól lehet kompenzálni.
1: Így van, tehát akkor a
2: hát
1: csók is édesebb.
2: Hát sok mindent lehet kompenzálni, ez igaz.
1: Akkor a csók is édesebb, de apukám mondta mindig, hogy az a legfontosabb egy kapcsolatban, hogy nagyon sok közös érdeklődési körötök legyen.
0: Egyértelmű.
1: Akkor, ha sok közös érdeklődési körötök, sok mindent ugyanazt szeretitek, tehát mit a mindenketten szerettek kirándulni, mindenketten szeretitek a múzeumot, mindenketten szeretitek, mit tudom én, a rockzenét, akkor abban baj már nem lehet.
0: Viszont mi most szeretünk egy kicsi zenét, aztán jövünk hozzátok vissza.

0: Egy lépéssel közel hozzád lépésre, Edő, és hát szűk 5 percünk maradt.
1: Pedig az előbb reklamáltam, hogy még csak 7 óra 10 van, úristen, de lassan megy az idő, és nagyon jó témákat találtunk, és pikpak.
0: Pikpak elszállt az idő. Még esetleg szeretnétek-e hozzátenni az előzőekhez összességében? Mert én azt gondolom, mit beszéltünk erről a poliamor kapcsolatról, beszéltünk a
2: követőanyósról.
0: A követőanyósról, akkor erről a jogászról, aki anonimá tette magát az online térben, illetve beszéltünk most arról is, hogy
2: különböző
0: intenzitású szeretőtípusokról. Azt hiszem, ennyiről beszéltünk, valamit kihagytam.
1: Nem, szerintem nem hagyták.
0: Szerintem sem.
2: Sokféle téma volt, és sok mindent körbejártunk, és az ember ilyenkor, hát ugye nagyjából magáról beszél, meg a kapcsolatáról, amikor ilyen típusú dolgok vannak, beleszövi az ember mindig a mondandójából a saját életét valószínűleg.
1: Vagy általános dolgokról beszélsz, baráti kapcsolatokról, de...
0: Igen.
1: Poligám kapcsolat összességében, ha úgy veszük, mind végig a témáink a kapcsolatokkal voltak most így összeköttetésben, tehát kapcsolati témák voltak.
0: Ja, illetve kihagytam egyet a főnök, hogy ne hívogasson munkaidőn
1: kívül. Igen, de az is egy kapcsolat, a főnök hát is a
0: beosztott kapcsolat, igen. Végül is igen.
1: Hát figyelj, nekem jó főnököm van, tény is való, hogy nem hívogat éjfélkor, úgyhogy én mindenben meg vagyok elégedve. Nem lehet rosszat mondani, hát figyelj, egy fizetésmegvonás van, mert nem lehet rosszat mondani. Nem is tudnék rosszat mondani. Hát a kapcsolatokról meg minél színesebb, minél jobb, minél másabb, szerintem annál jobb.
0: Igen, de hogy összességében egyébként még itt a párkapcsolati témához összefüggően, a poliamor kapcsolatok azt gondolom, hogy aki benne van, hát annak én azt kívánom, hogy legyen benne boldog. Engem az például, hogy Dávid feszegette ezt, hogyha mondjuk a barátom ilyenben lenne, hogy engem ez mennyire zavarna, vagy mennyire elfogadható, hát hogyha ő boldog, én elfogadó vagyok, tehát hogy legyen vele boldog. Hát most én ezzel nem akarok senkinek a boldogságának az útjába állni. Ugyanígy vagyok bármi más területen is, hogy ki mit csinál, azt csinál, az a saját élet, a saját döntése. A másik, hogy az utolsó témával kapcsolatban meg szerintem nagyon fontos az, hogy megbeszéljük, Karinát kiégetem a kommunikációval.
1: Kész, akkor vagyok.
0: Is azt gondolom, hogy egy párkapcsolatban az egyik legfontosabb dolog a kommunikáció, hogy megbeszéljék a partnerek, hogy kinek mi az igénye, hogy kinek mi a problémája, mert hogyha erről kommunikálnak, akkor tudnak is értet tenni, lehet vele dolgozni, és lehet változtatni, lehet alakítani rajta, finomítani, és az, hogy most kinek, mondjuk, ha a libidót nézzük, igenis el kell fogadni, vagy kell tudni alkalmazkodni, mert hosszú távú kapcsolat esetén igenis változik a partnerünk, meg akár a saját libidónk is, és ugyanígy a partnerünknek is kell hozzánk alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy párkapcsolatban az alkalmazkodás egy fontos tényező.
1: Az a legfontosabb szerintem az alkalmazkodás.
0: Hát igen, az egyik a sok közül, de ugyanakkor az sem szabad, hogy önmagádból kifordulj a párod miatt. Te arra gondolok, hogy nem szabad az, hogy
1: hát önazonos
0: maradjál. Igen, tehát hogy nem szabad ezt túltolni sem, de alapvetően igenis alkalmazkodnunk kell, és el kell fogadnunk a párunkat úgy, ahogy vagyunk. Ugyanakkor a partnerünknek is kell a változásra úgymond hajlania, meg nekünk is kell a változásra hajlani, mert akkor tudunk úgy összecsiszolódni egy párkapcsolatban, hogy mind a ketten egymás felé, hát idézetében hosszú távon változunk, alkalmazkodunk, az alkalmazkodás része is, a kommunikáció része is. Ez egy ilyen összetett globális dolog, és az, hogy a szeretet nyelvünk, ha azonos, az egy nagyon jó dolog.
1: És a másik nagyon jó dolog, hogy a Rubinak nincsen főnöke, úgyhogy téged az biztos, hogy nem fog zaklatni. Hajnal 2-kor.
0: De, van főnököm.
1: Van főnök. Á, de az nem fog hajnal 2-kor zaklatni.
0: Remélhetőleg, de sose zárjuk ki a dolgot.
3: Na jó.
2: Rendszeresen nem fog valószínűleg.
1: Rendszeresen nem fog.
0: Ennyi fért a mai belevlósóba. Köszönjük szépen a figyelmet. Maradjatok velünk, hangolódjatok ránk, és hallgassatok minket. Vigyázzatok magatokra, és további jó hétvégét. Hétfőn délután 2-kor jövünk Karinával és Sanyival. Sziasztok!
1: Ciao, ciao. Sziasztok.

is a jelent kedvenc felvételei.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy írj e-mailt az info@lépésradio.hu.

kult. És a jelent kedvenc felvételei.

0: new single from Alexandra Burke on the radio for the first time. Called Bad Boys.
1: A te kedvenc felvételeid itt a Lépés Rádióban.
2: Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán, 14 és 16 óra között, Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere, és érezd velünk te is jól magad!
3: Irie, Mafia.

0: elfogadtam már.
1: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád. Ha!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát, éttermeket, fesztiválokat, taxisokat ellenőriz a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását. Június 1-től felfüggesztik a vendégmunkások behozatalát. Ismételte meg kampányigéretét Kapitány István leendő gazdasági és energetikai miniszter Facebook videójában. Közölte azt is, felülvizsgálják a Magyarországon működő multiknak fizetett támogatások keretrendszerét. Azt ígérte, hogy kiemelten foglalkoznak majd a korrupció kérdésével, az indokolatlan túlárazott kifizetéseket azonnal leállítják és felülvizsgálják. Vendéglátóhelyeket, fesztiválokat és taxiszolgáltatásokat ellenőriz a fogyasztóvédelmi hatóság. A nyári kiemelt turisztikai időszakra országos ellenőrzés sorozatot indítottak. A kormányhivatalok vizsgálják például a mérlegek hitelességét, az árfeltüntetést, az elektronikus és készpénzes fizetési lehetőség biztosítását, valamint a repoharak visszaváltási lehetőségéről szóló megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzések a nyár végéig tartanak. Érezhetően lassult tavasszal a korábban pörgő lakáspiac az ingatlan.com legfrissebb elemzése szerint. A fordulatot a hosszabb értékesítési idő és az alkupozíciók vevőknek kedvező változása is jelzi. Balogh László, a cég vezetőgazdasági szakértője ismertette, a piac ketté vált, a nagyobb városokban a magasabb árszint már fékezi a keresletet, ezért ott sokkal inkább érezhető a lassulás, a kisebb városokban és településeken viszont az alacsonyabb árak miatt az otthonstart még érdemi kereslet élénkítő hatást fejthet ki, főleg a társasházi lakások piacán. Fejlesztés a NAV-nál, az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe az adóhatóság automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, valamint a szocho és járulék adatokat. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általányadózó, nem nyugdíjas vállalkozóknak, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített negyedéves szocho és járulék bevallásukat. Tart az országos kompetenciamérés. Május végéig több mint 600 ezer tanuló vesz részt a készségek és képességek feltérképezésében. A szövegértés és a matematika mellett a felsőbb évfolyamokban a digitális kultúrát, a történelmet és az idegen nyelvismeretet is felmérik. Több mint 2000 rászoruló család kapott háztartásonként 120 ezer forintos fűtéstámogatást a fűtési szezonban az ország legszegényebb 178 településén a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőműveinek bevételéből. Összesen 162 millió forint értékű támogatást nyújtottak havi részletekben, előre fizetős villanyórákra feltöltve. A családok 2025. szeptemberétől pályázhattak a leggyakrabban használt helyiségük fűtésére. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 1-8-5-6-1-3-9%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet.

0: Kapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
1: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
2: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
3: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
4: Most érezni fogod a különbséget a bőrödön. A Dr. Riedl naturkozmetikumok a természet legértékesebb kincseit ötvözik a legújabb tudományos felfedezésekkel. Gazdag hialuron, kollagén és őssejtartalmok mélyen táplálja és revitalizálja a bőröd, láthatóan csökkentve az öregedés jeleit. Ajándékozd meg magad vagy szeretteidet a természetes szépség élményével. Használd az extra 15 kódot a drriedl.hu oldalon és élvezd a 15%-os kedvezményt. Dr. Riedl, ahol a természet és a tudomány találkozik a te csodás bőrödért.
5: A reklám után
6: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzád. Hosszú volt az este.

Kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Az aszfalt királyai ismét összegyűltek, hogy megmutassák szépségüket és erejüket. Ezek nem csak gépek, ez egy szenvedély. Ma minden róluk szól, hiszen nélkülük megáll az élet.
1: Megáll az élet.
0: Érezd az erőt, hallgasd a dübörgést. A város ma nem alszik, hiszen együtt dobban a szív. Trakfett parádé, hangerő, csillogás, fények. Táncolj velünk szabadon, élvezd a zenét. Nincs megállás, hiszen minden gázadás egy üzenet. Ez.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák, sűrűbben járnak a vonatok a Balatonra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn kezdődnek az érettségi vizsgák. Elsőként a magyar nyelv és irodalom írásbelit tartják, majd kedden a matematika következik. Szerdán idegen nyelvből vizsgáznak a diákok. A következő hetekben várhatóan több mint 148 ezeren érettségiznek. Az energiaárak emelkedése miatt a megszokotthoz képest később nyit a strandok és fürdők többsége. Sok fürdő jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén nyit, de teljes kapacitással a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd. A strandok és fürdők eddig jellemzően már május elején megnyitottak. Sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt buszcsatlakozások, több kerékpárhely. Életbe lépett a MÁV előszezoni menetrendje. Jelentősen módosult a Balatont érintő vonatok közlekedési és megállási rendje, díjszabása, menetrendje, ezzel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővültek, ezért érdemes előzetesen tájékozódni a MÁV Plusz járatinformációs szolgáltatásán keresztül, weben vagy az applikációban. Csökkent a halálos autóbalesetek száma az Európai Unióban 2024-ben. Mintegy 2,2%-kal kevesebben vesztették életüket, mint a megelőző évben. A halálos kimenetelű közúti balesetek számát tekintve Svédországban a legbiztonságosabb a közúti közlekedés. Az országban 2024-ben 1 millió lakosra vetítve 20 halálesetet jegyeztek fel. A legmagasabb arányról Romániában számoltak be, ahol 1 millió lakosra vetítve 78-an vesztették életüket az utakon 2024-ben. A jelentés szerint Magyarországon valamelyest emelkedett a halálos kimenetelű közúti balesetek száma. Amíg 2023-ban 1 millió lakosra vetítve 49 ember vesztette életét, addig számuk 2024-ben 52 volt. Több tucatnyi kisvállalkozás zárt be az erdélyi Parajdon és környékén a tavaly májusban történt bányakatasztrófa óta. Főként a turizmusban, közétkeztetésben és utcai kereskedelemben érdekelt cégek szüntették be tevékenységüket, tudatta a Hargita megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság vezetője. A kisvállalkozók azzal indokolták döntésüket, hogy a turisták elmaradásával nem éri meg fenntartani a kereskedelmi tevékenységet. Az idei május 9-i győzelem napi katonai díszszemlén hosszú idő óta először nem vonultat fel semmilyen haditechnikát az orosz hadsereg, írja a Deutsche Welle. Az orosz védelmi minisztérium a döntést a jelenlegi hadműveleti helyzettel indokolta. Több orosz régióban is töröltek olyan tömegrendezvényeket, amelyeket a II. Világháborús győzelem ünnepnapjára időzítettek. A döntés hátterében az állhat, hogy Ukrajna az orosz csapásokra válaszul, különböző oroszországi infrastrukturális létesítményeket támadott az elmúlt hónapokban. Sokat süt majd a nap vasárnap, csapadék nem várható. Többfelé megélénkül a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet már szinte mindenhol fagypont fölött alakul, csak a fagyzugokban fordulhat még elő gyenge fagy. A legmelegebb órákban 20-25 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Mentse meg a látássérültek munkahelyeit. Ajánlja fel ön is adója 1%-át az Egyesület a Sérült Emberekért szervezet részére. Adószámunk 18561397-2-09. Emellett adományokat is szívesen fogadunk. Bővebb információ a www.egyse.hu és a www.lepesradio.hu weboldalakon olvasható.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
6: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
7: Van egy jó ötlete?

0: Ez itt a Fine Selection, stíluskorlátok nélkül.
1: Nem, egész jól dobol a srác. Ki ez a csákó? Nem tudom, nem a Michel. Egyedül csinálja? Nem tudom. Jön még valaki? Na,
2: ó, basszú gitár.
1: Bőgő ezt.
2: Bőgő, ja, hogy mindegy. Na, hadd szóljon.
1: Na, megjött a kicsó.

0: tapadj ránk, hallgass minket!
1: www.lépésradio.hu
0: Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.